történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Akinek fáj,

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Ősszel folytatódnak a múzeumi nyári esték a Ripper-Ronai Múzeumban. A sorozat első előadása a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik. Szeptember 23-án dr. Töll László ezredes és fegyvertörténész mutatja be, milyen szerepet játszottak a nehéz páncélos katonák az 1526-os ütközetben. Az előadás 17:30-kor kezdődik a Múzeum Xanthus termében, a részvétel ingyenes. Közel 20 000 nézővel zárta idei nyári szezonját a Kult kikötő a Balatonnál. Balatonföldváron, Balatonszászon és Balatonbogláron egész nyáron színházi előadásokkal és koncertekkel várták a közönséget, több program teltházzal futott. A Kult kikötő az ősszel sem áll le. Októbertől visszatérnek az ingyenes balatoni filmklubok, saját színházi produkcióik pedig Budapesten és országszerte folytatják. Kaposváron is lesz folytatás. A Csiky Gergely Színházzal közösen létrehozott Mesék süsünek című előadás szeptember 12-én debütál a Színház Kamara termében. Ellopott egy kis repülőgépet, majd Paks felé indult fel egy 24 éves férfi szombaton. A Cessnát a kalocsai repülőtérről vitte el, ezért a Magyar Honvédség két Gripen vadászgépét is riasztották. A férfi végül a Tolna megyei Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre, majd hátrahagyta a gépet. A rendőrök nem sokkal később elfogták. A tájékoztatás szerint a férfi ittas és zavart állapotban volt, és azt is vizsgálják, hogy fogyasztott-e más szert. A történtek során senki sem sérült meg, a férfi ellen eljárás indult. 500 évvel ezelőtt, 1526. augusztus 29-én zajlott a Mohácsi csata, a magyar történelem egyik legsúlyosabb veresége. Az évfordulón szombaton egésznapos megemlékezést tartottak Mohácson és a közeli nemzeti emlékhelyen. A csata tömegsírjaiból korábban feltárt katonák maradványait 10 koporsóban helyezték végső nyugalomra az új emlékkápolna altemplomában. A program részeként mintegy 400 hagyományőrző részvételével a törökök elleni csatát is felelevenítették.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban megnövekedhet a felhőzet és kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok lesz. Kedden kissé enyhül a nagy meleg és legfeljebb 28 fok lesz napközben. Kezdetben felhősebb időnk lesz szűrt napsütéssel, majd délelőtt kitisztul az ég.
0: Időjárás jelentést hallottam.
2: Most pedig újra a legjobb zenék.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az amerikai álom. Ugye igen. Sokat emlegetik
2: a ezt. Pite, odod a pite.
3: Meg a pite.
2: Az amerikai pitét ne hagyjuk ki.
3: Langyos a jó, igen.
1: Nem feltétlenül politikai, katonai vagy gazdasági oldalról nézzük Amerikát. Miért van valami Amerika érzése a félvilágnak? Miért integet vissza álmaimban Amerika? Miért a lehetőségek hazája? És mi az, ami Amerika nélkül nem lenne az, ami? Mindenki egy kicsit próbálja Amerikába képzelni magát.
2: Zene, Hollywood, életérzés.
1: A popkultúra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 40 kaposvári gyermek iskola kezdését segítette tanszercsomagokkal a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A támogatásokat pénteken adták át a Kaposszent Jakabi biztos kezdett gyerekházban. A csomagokban az iskolai hétköznapokhoz szükséges alapvető felszerelések, többek között füzetek, tolltartók, ollók, festékek és írószerek kerültek. A kezdeményezéssel olyan helyi családok terhein szerettek volna könnyíteni, akiknek komoly kiadást jelent az iskola kezdés. A Szolnok lesz a kaposvári vízilabdaklub ellenfele a Magyar Kupa negyed döntőjében. Erről az egyesület hétfőn számolt be. A továbbjutás két mérkőzésen dől el, és a csapatok ezen a héten pénteken és vasárnap találkoznak egymással, a párharc győztese pedig bejut a négyes döntőbe. A KVK a hétvégi EGRI selejtezőből két győzelemmel jutott tovább. Előbb 14-10-re verte az Elte Beac együttesét, majd a házigazda Egert is legyőzte 14-13-ra. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. A beruházásra azért volt szükség, hogy a folyó rendkívül alacsony vízállása mellett is biztosítani lehessen a paksi atomerőmű megfelelő hűtővízellátását. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a Duna teljes szélességében kialakított mű 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A kormányfő szerint a fenékküszöb nélkül jelenleg két paksi turbina sem működhetne. Az atomerőmű jelenleg ismét teljes kapacitással termel. Hazatérhetett a kórházból a múlt héten balesetet szenvedett magyar Gripen pilóta. A vadászgép múlt hét hétfőn egy páros gyakorlat közben hibásodott meg Szolnok közelében. A pilóta a veszélyhelyzetben a kényszerleszállás után katapultált. Ennek során gerincsérülést szenvedett, ezért kedden megműtötték a Honvéd kórházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban megnövekedhet a felhőzet és kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok lesz. Kedden kissé enyhül a nagy meleg és legfeljebb 28 fok lesz napközben. Kezdetben felhősebb időnk lesz szűrt napsütéssel, majd délelőtt kitisztul az ég.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nagy koncertekkel és számos kulturális programmal várja a látogatókat a Ripple-Rónai Fesztivál szeptember első hétvégéjén Kaposváron. A Kossuth téren pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, másnap pedig a The Beavers és a 30Y lép színpadra. A fesztivál azonban nem csak a nagy koncertekről szól. Az Európa Parkban és a sétáló utcán is változatos programok várják az érdeklődőket. A Dorottyaház udvarán pedig ismét megnyílik a Hangkép udvar, ahol fényfestéssel, kiállítással és elektronikus zenével készülnek. Megváltozott a Takács Gyula könyvtár nyitvatartása a nyár végével. Az intézmény a megszokott őszi nyitvatartás szerint fogadja a látogatókat. Hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken reggel 9-től este 6-ig, kedden déltől délután 4-ig tart nyitva az intézmény. Szombaton délelőtt 9 és déli 12 óra között lehet felkeresni a könyvtárat. Drónnal és civil autókkal is vadásztak a szabálytalankodó autósokra pénteken a rendőrök Somogyban. Fonyód és Marcali környékén tartottak fokozott közúti ellenőrzést, amely során több mint 400 sofőrt meg is szondáztattak. Egy autós volt ittas, további 25 esetben pedig gyorshajtás, a biztonsági öv hiánya vagy más szabálytalanság miatt intézkedtek a rendőrök. Ettől már a kézzel kiállított papírnyugtákról is adatot kell küldeni a NAV-nak. Az új szabály elsősorban azokat a vállalkozókat érinti, akik eddig hagyományos nyugtatömböt vagy számítógéppel kiállított nyugtát használtak. Ők az adatokat kézzel is feltölthetik a NAV internetes felületére, de választhatják az okostelefonon használható e-pénztárgépet is, amely automatikusan elvégzi az adatszolgáltatást. Az új kötelezettség szeptember 1-től él, a NAV azonban az év végéig még nem bünteti azokat, akik hibáznak vagy nem tudnak rögtön megfelelni az új rendszernek. Továbbra is 3 magyar turistát keresnek a múlt heti nepáli villámárvíz után. Közülük 2, egy anya és lánya, egy zarándok csoporttal utaztak, a 3. eltűnt magyarról egyelőre keveset tudni. A katasztrófának a legfrissebb adatok szerint több mint 900 halálos áldozata van, és több ezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván Nepálban és Tibetben. A villámárvizet a Himalájában bekövetkezett hatalmas gleccser és kőzetomlás idézte elő. A lezúduló törmelék eltorlaszolt egy folyót, majd a természetes gát átszakadásakor óriási víz és sártömeg zúdult a völgyekre. Hazatérhetett a kórházból a múlt héten balesetet szenvedett magyar Gripen pilóta. A vadászgép múlt hét hétfőn egy páros gyakorlat közben hibásodott meg Szolnok közelében. A pilóta a veszélyhelyzetben a kényszerleszállás után katapultált. Ennek során gerincsérülést szenvedett, ezért kedden megműtötték a Honvéd kórházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kissé enyhül a nagy meleg és legfeljebb 28 fok lesz napközben. Kezdetben felhősebb időnk lesz, szűrt napsütéssel, majd aztán délelőtt kitisztul az ég. A héten marad végig a többnyire napos, mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 40 kaposvári gyermek iskola kezdését segítette tanszercsomagokkal a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A támogatásokat pénteken adták át a Kaposszent Jakabi Biztos Kezdett Gyerekházban. A csomagokban az iskolai hétköznapokhoz szükséges alapvető felszerelések, többek között füzetek, tolltartók, ollók, festékek és írószerek kerültek. A kezdeményezéssel olyan helyi családok terhein szerettek volna könnyíteni, akiknek komoly kiadást jelent az iskola kezdés. Retrovéradást tart a hétvégén az Országos Vérellátó Szolgálat. Az országos program célja, hogy a nyári időszak után feltöltsék a hazai vérkészleteket. A véradókat retro zenével, sörvirsli menüvel és ajándékkal várják, emellett dupla kalóriapótlási utalványt is kapnak. Kaposváron két napon is várják a véradókat a Talián Gyula utcai területi vérellátóban. Péntek reggel 8 és délután 4 óra között, szombaton pedig reggel 8-tól délután 2-ig. Amerikai centert igazolt a Kométa KVG Kaposvári kosárlabdaklub. Az egyesület beszámolója szerint egy 208 cm magas centert szerződtettek, akit Bonke Meringnek hívnak. A játékos az előző két idényben már Európában játszott, svájci és szlovák csapatokban. Mering érkezésével teljessé vált a KKK kerete. A tavaly bronzérmet szerző együttes szeptember 26-án a Szeged ellen hazai pályán kezdi majd az új bajnokságot. Központi tanévnyitó ünnepséget tartottak hétfőn Nagykanizsán. Az eseményen köszöntőt mondott az oktatási és gyermekügyi miniszter is. Lannert Judit úgy fogalmazott, olyan iskolákat szeretnének, amelyek kevesebb terhet jelentenek, nagyobb önállóságot kapnak és több teret adnak a diákok kreativitásának. Magyar Péter miniszterelnök pedig többek között arról számolt be, hogy hamarosan bejelentik a pedagógiai asszisztensek és más oktatás segítő dolgozók béremelésének részleteit. Ettől már a kézzel kiállított papírnyugtákról is adatot kell küldeni a NAV-nak. Az új szabály elsősorban azokat a vállalkozókat érinti, akik eddig hagyományos nyugtatömböt vagy számítógéppel kiállított nyugtát használtak. Ők az adatokat kézzel is feltölthetik a NAV internetes felületére, de választhatják az okostelefonon használható e-pénztárgépet is, amely automatikusan elvégzi az adatszolgáltatást. Az új kötelezettség szeptember 1-től él, a NAV azonban az év végéig még nem bünteti azokat, akik hibáznak vagy nem tudnak rögtön megfelelni az új rendszernek. Hazatérhetett a kórházból a múlt héten balesetet szenvedett magyar Gripen pilóta. A vadászgép múlt hét hétfőn egy páros gyakorlat közben hibásodott meg Szolnok közelében. A pilóta a veszélyhelyzetben a kényszerleszállás után katapultált. Ennek során gerincsérülést szenvedett, ezért kedden megműtötték a Honvéd kórházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kissé enyhül a nagy meleg és legfeljebb 28 fok lesz napközben. Kezdetben felhősebb időnk lesz, szűrt napsütéssel, majd aztán délelőtt kitisztul az ég. A héten marad végig a többnyire napos, mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Új hónapot indítottunk, jó reggelt mindenkinek, szeptember 1-e kedd van, én pedig egészen 11 óráig leszek a mikrofonnál, az is biztos, hogy ma azért jócskán többen fognak majd felkelni, mint mondjuk tegnap, vagy az elmúlt hetekben. Iskola kezdés lesz, erősödik is majd a forgalom a városban, hogy pontosan ez mit is takar, Moli kapitány érkezik 7:30 után pár perccel, aki pedig az Eurotaxitól gyűjti be az információkat, de ti is tájékoztathattok bennünket, hogy mi újság van Kaposváron és környékén. Az elérhetőségünk innentől aktív, használjátok bátran 0670-32-32-355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Itt a Rádió Moston pedig a szokásos metódus szerint játszom a legnagyobb slágereket napjainkból, a közelmúltból, és persze a régebb múltból egyaránt hazai és külföldi dalokat kell ez alatt érteni, illetve hamarosan köszöntöm majd az ünnepelteket, a névnaposokat és a születésnaposokat, akiket is köszöntettek rajtunk keresztül egy üzenettel, és tudjátok, minden üzenet mellé jár a meglepetés dal is. Csapjunk is bele, jön a Kuplung újdonsága, hamarosan a lépnem kell, előtte pedig egy átdolgozással indulunk, egy csipetnyi elektronika egy a szeptember 1-jének reggelébe. 2019-ből már is itt van Riton, Oliver Heldens és Hula közöse, ez pedig a Turn Me On. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép reggelt!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Egy perccel vagyunk reggel 4:07 előtt, jó reggelt kívánok mindenkinek! Ma szeptember 1-e van, és az egyedek és az egonok ünneplik a névnapjukat. Az egyed egy görög-magyar eredetű név, jelentése pajzs hordozó. Az egyed néverős jellemű, független, találékony, magabiztos személyiség kialakulását támogatja, nem hajlandó mások álláspontjának alárendelni a sajátját, kompromisszumot kötni, vagy akarata ellenére mások beosztottjaként dolgozni. Sokszor nagyon egyenesen fejezi ki magát, mások pedig gyakran nehezen viselik fölérendeltségét, vitatkozó stílusát. Az Egon pedig az Egbert és Egmond, valamint ószász és középnémet becézőjéből önállósult név. Az Egon név élesesszű, jó kifejező készséggel rendelkező személyiség kialakulását támogatja, aki ragyogóan tud új helyzetekhez alkalmazkodni. Érdeklik az emberek és kedveli a kalandokat, a lehetőségeket új élmények megélésére. Mivel már az első találkozás alkalmával nagyon jó benyomást tesz másokra, nagyszerű szakember válhat belőle az értékesítés területén, ahol közvetlen kapcsolatra van lehetősége a fogyasztókkal. A név viselői döntéshozatalaikban talán túlságosan is impulzívak, ezért nehézségei lehetnek a kapcsolataikban. Ezt írta a nagy kalendárium az egyed és Egon nevekről, de ma még ünnepelhetnek rajtuk kívül a Dagomérek, a Gedők, a Kendék, a Rodionok, a Veriták, a Bellák, a Gedeonok, a Gildák, a Józsuák, a Karionok, a Noémik, a Verénák, az Áronok, az Ignácok, a Józsák, a Tamarák, a Zádorok, az Anikók, az Ágostonok, az Artúrok és az Izabelek is. Minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot kívánok, és neki küldöm a következő Jessie J, Ariana Grande és Nicki Minaj dalt. Jön már is a Bang Bang!
0: Ez volt a kalendárium.

Ez volt a One Republic és a Runaway itt a 91.2 rádió moston, ami pedig a hangom alatt elindult az a Tégedet Fene gyerekének, Robbie Williamsnek felvétele, a Supreme, méghozzá 2000-ből az ezredfordulóból szól a felvétel. Rövidesen mielőtt, pontosabban miután befejezem a mondókámat, odakint egyébként ilyen 20 fok környéki a hőmérséklet, ha tehetitek, akkor tárva nyitva hagyjátok az ablakokat, járja át a friss levegő a lakásokat és a házak belsejét, hiszen ekkor van lehetőség egy kicsit frissíteni az atmoszférán. Egyébként pedig a mai napon további csapadékra már nem kell számítani, jósolják az előrejelzésben, de hamarosan a feles híreket követően az időjárás előrejelzésben fény derül a részletekre is. 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk. Használjátok bátran, üzenjetek, várom a közlekedési információkat is majd a reggel folyamán, hogy mi újság van Kaposváron és környéken az utakon. Avassatok be bennünket, hogy mi ezeket az információkat át tudjuk adni más autóstársaknak is, ezzel pedig görtülékenyebbé tenni a kaposvári és környékbeli közlekedést. Közlekedési infokat majd a naprakészben a szokásos menetrend szerint már Moli kapitány is hoz 7:30 után pár perccel, aki pedig folyamatosan gyűjti az információkat az Eurotaxi munkatársaitól, az Eurotaxi munkatársainak pedig nagyon jó munkát kívánok. Jön tehát a folytatásban Robbie Williams és a Supreme, majd itt lesz Metzger, Vicky, Nagy Bogi és Miss Mood is az Édennel, fél hétkor pedig jönnek a rövid hírek információk.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Három komolyabb esethez riasztották hétvégén a tűzoltókat Kaposváron. Pénteken délelőtt a Kisfeledői utcában két autó ütközött össze, az egyik jármű kerítésnek csapódott, egy embert pedig kórházba szállítottak. Néhány órával később Toponár és Orci között kigyulladt egy személyautó motortere, ennél az esetnél senki sem sérült meg. Vasárnap délelőtt pedig a Jutai út és a Hajnóci utca kereszteződésében egy személyautó ütközött össze egy traktorral, a baleset után három sérültet vittek kórházba. A somogyi tűzoltókat összesen 25 alkalommal riasztották hétvégén. Élelmiszereket és parfümöket lopott egy siófoki férfi, sőt még egy automatát is feltört egy vasútállomáson. A férfi tavaly június és idén február között összesen 10-szer követett el lopást.

0: megawattos kapacitást nagyjából megháromszorozzák. A mostani pályázaton 6 járás 9 pontján kaphatnak lehetőséget a beruházások arra, hogy új szélerőműveket kapcsoljanak az országos villamosenergia hálózatra. Több mint 100 000 forintba kerül egy átlagos magyar családnak az idei iskolakezdés. Egy felmérés szerint a legtöbben füzeteket, írószereket és más tanszereket vásárolnak, de a családok több mint fele új ruhákra vagy sportfelszerelésekre is költ. A legnagyobb kiadással a felsőoktatásban tanulók számolnak, esetükben átlagosan több mint 80 000 forintot jelent a tanévkezdés. A kutatás szerint a családok többsége már augusztusban beszerezte a szükséges felszereléseket.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma kissé enyhül a nagy meleg, és legfeljebb 28 fok lesz napközben. Kezdetben felhősebb időnk lesz, szűrt napsütéssel, majd aztán délelőtt kitisztul az ég. A héten marad végig a többnyire napos, mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 3 perccel vagyunk reggel, fél hét után. Jó reggelt mindenkinek. Itt a Rádió Moston mindjárt jön a Journey klasszikusa, Don't Stop Believin' 1981-ből, most pedig ez a fél óra Sabrina Carpenter dalával indul, ez a Feeder.

Egy igazi örökzöld klasszikust hallottunk a Journey csapattól 1981-ből. Ez volt a Don't Stop Believin' itt a Rádió Most FM 91.2-n. Hamarosan pedig lapozom ismét kalendáriumunkat, és beavatlak titeket abba, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a szeptember 1-jéhez, természetesen most is, mint mindig a teljesség igénye nélkül. Ami pedig a folytatásban jön, az egy vidám bulis dal Jason Derulótól, már is itt van a Savage Love.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ma szeptember hónap első napja van, és fél perccel múlt el reggel 3:47, én Horváth Szabi vagyok. A folytatásban pedig akkor már is megtudhatjuk azt, hogy milyen történések és jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a szeptember 1-jéhez a teljesség igénye nélkül. Többek között ez a mai dátum a II. Világháború emléknapja, 87 éve, 1939 óta. 32 éve Pécs napjaként is számon tartjuk a mai dátumot, 1994 óta annak emlékére, hogy megszületett az egyetem alapítására feljogosító, beleegyező oklevél. Megszületett Bethlen Miklós gróf erdélyi államférfi kancellár és emlékirat író 384 éve. 134 éve 1892. szeptember 1-én elkészült a budai körvasút. Megszületett Barry Gibb, brit énekes, minden idők egyik legsikeresebb popzenei zeneszerzője, a Bee Gees egyik alapítója 80 éve. 491 éve 1535. szeptember 1-én Jacques Cartier, francia tengerész és felfedező megalapította Montrealt. A sors fintora pedig, hogy pont ezen a dátumon, de egy kicsit később 1557-ben 469 éve hunyt el. 45 éves Kocsis Tibor énekes, aki 1981-ben született, 42 éve 1984-ben Tina Turner első lett az amerikai poplistán, erre a sikerre több mint 20 évet kellett várnia, egyébként a What's Love Got to Do With It című dala lett az első a listán. És végül, de nem utolsó sorban, 69 éve született Gloria Estefan, énekesnő, a latin popzene képviselője. Ez alkalomból pedig a folytatásban itt a Rádió Moston tőle jön a You'll Be Mine Party Time.
0: Ez volt a kalendárium.

Ez volt Sunbird alatt, Well to 12 itt a 91.2 Rádió Moston. A folytatásban pedig hamarosan Dua Lipa hozza a Houdini című slágert, előtte gyorsan ráerősítek az elérhetőségünkre, hiszen egyre többen vagytok velünk, egyre többen lesznek az utakon is, és várom a közlekedési információkat is a 0670-32-32-355-re, ami telefon, SMS és Viber szám. És tudjátok, a szokásos módon Molly kapitány is hozza majd fél nyolc után pár perccel a friss közlekedési infokat, hogy mi újság van Kaposváron és környékén az utakon. Ezeket az infokat pedig folyamatosan gyűjti az Eurotaxi munkatársaitól is. De ahogy mondtam, tehát legyetek szemeink az utakon, és persze vigyázzatok magatokra és egymásra is, hiszen most már a mai napon, a mai reggelen jócskán erősebb lesz a forgalom, mint az elmúlt hetek bármelyik napján. Ugye elindul az iskola, iskolakezdés van, úgyhogy sokan, hát majdnem, hogy az iskola bejáratáig autóval viszik a lurkókat. Persze jobb félni, mint megijedni alapon, ettől függetlenül vigyázzatok magatokra és egymásra is, a jó zenéről pedig gondoskodunk a folytatásban is. Dua Lipa jön tehát a Houdinivel, aztán egy kis kereskedelmi kitérőt követően pontban reggel 7 órakor jönnek a legfrissebb hírek, információk, majd indul a Naprakész című reggeli műsorunk helyi vonatkozású információkkal, értekességekkel és rengeteg napindító, lendületes, vidám dallal itt a Rádió Moston. Tartsatok velünk!

0: Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei.
3: Nagy koncertekkel és számos kulturális programmal várja a látogatókat a Ripple-Rónai Fesztivál szeptember első hétvégéjén Kaposváron. A Kossuth téren pénteken az Arthur Rambo és a Bagosi Brothers Company, másnap pedig a The Beavers és a 30Y lép színpadra. A fesztivál azonban nem csak a nagy koncertekről szól. Az Európa Parkban és a sétáló utcán is változatos programok várják az érdeklődőket. A Dorottyaház udvarán pedig ismét megnyílik a Hangkép udvar, ahol fényfestéssel, kiállítással és elektronikus zenével készülnek. Retrovéradást tart a hétvégén az Országos Vérellátó Szolgálat. Az országos program célja, hogy a nyári időszak után feltöltsék a hazai vérkészleteket. A véradókat retrózenével, sörvirsli menüvel és ajándékkal várják, emellett dupla kalóriapótlási utalványt is kapnak. Kaposváron két napon is várják a véradókat a Talián Gyula utcai területi vérellátóban. Péntek reggel 8 és délután 4 óra között, szombaton pedig reggel 8-tól délután 2-ig. Amerikai centert igazolt a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az egyesület beszámolója szerint egy 208 cm magas centert szerződtettek, akit Bonke Meringnek hívnak. A játékos az előző két idényben már Európában játszott, svájci és szlovák csapatokban. Mering érkezésével teljessé vált a KKK kerete. Na, a tavaly bronzérmet szerző együttes szeptember 26-án a Szeged ellen hazai pályán kezdi majd az új bajnokságot. Új szélerőművek épülhetnek Magyarországon, megnyílt ugyanis az ehhez szükséges hálózati kapacitásokra kiírt pályázat. Hazánkban hosszú éveken át gyakorlatilag nem épültek új szélerőművek, a kormány célja azonban az, hogy 2030-ra a jelenlegi mintegy 330 megawattos kapacitást nagyjából meg háromszorozzák. A mostani pályázaton 6 járás 9 pontján kaphatnak lehetőséget a beruházások arra, hogy új szélerőműveket kapcsoljanak az országos villamosenergia hálózatra. Ettől már a kézzel kiállított papírnyugtákról is adatot kell küldeni a NAV-nak. Az új szabály elsősorban azokat a vállalkozókat érinti, akik eddig hagyományos nyugtatömböt vagy számítógéppel kiállított nyugtát használtak. Ők az adatokat kézzel is feltölthetik a NAV internetes felületére, de választhatják az okostelefonon használható e-pénztárgépet is, amely automatikusan elvégzi az adatszolgáltatást. Az új kötelezettség szeptember 1-től él, a NAV azonban az év végéig még nem bünteti azokat, akik hibáznak vagy nem tudnak rögtön megfelelni az új rendszernek.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma kissé enyhül a nagy meleg és legfeljebb 28 fok lesz napközben. Kezdetben felhősebb időnk lesz, szűrt napsütéssel, majd aztán délelőtt kitisztul az ég. A héten marad végig a többnyire napos, mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy Ön is legyen a naprakész.
4: Szeptember hónap első napján, szeptember 1-én indul a Rádió Most első szeptemberi Naprakész című műsora. Én Horváth Szabi vagyok 11 óráig a mikrofonnál. Tartsatok ti is velünk, tehát erősödik a forgalom szépen lassan a városban és környékén is az utakon. Vigyázzatok magatokra és egymásra is, hiszen ma szeptember 1-je van ugye iskola kezdés, úgyhogy tényleg más lesz a forgalom, mint azt, amit megszokhattunk az elmúlt időszakban. Illetve hamarosan Moli kapitány is jön majd 7:30 után pár perccel az Eurotaxi munkatársaitól begyűjtött infókkal, hogy mi a helyzet Kaposváron és környékén az utakon. Legyetek óvatosak, itt a Rádió Moston pedig a Naprakész című reggeli műsorban is a legébresztőbb és leglendületesebb és jókedvű dalok jönnek a folytatásban is. Másmell újdonsága például a Hello, előtte azonban a New Kids on the Block dalával indulunk 1990-ből. Itt van már is a Step by Step, elérhetőségünk pedig a 0670 32 32 355, ami a telefon, SMS és Viber szám.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: A rádió most reggeli műsora minden hétköznap 7 és 9 óra között itt az FM 91.2-n. Egyébként 3,5 perccel vagyunk reggel 4:48 előtt, és egy kis ízelítő a közlekedési információs blogból, amivel 7:30 után jelentkezünk pár perccel. A Kontrásina Zárda felé felfelé haladva folyamatos az autósor, ők pedig ráadásul állítólag nem engedik be a Zárdából lefelé a Balcsi-Zsilinszky utcába kanyarodókat, úgyhogy próbáljuk meg a Mori által hangzatos kis szabályt alkalmazni, a cipzár elvet. Egy autós mindig engedjen be egy előtte lévő autóst, és így gördülékenyebbé tehetjük a forgalmat. Mindenki el fog jutni a megfelelő időpontban a megfelelő helyre. A piac környéke is tele van autóval, autósokkal, parkolási lehetőség szinte zéró, ugyanígy a Dózsa-György utca is tele van, valamint a Baross-Gábor utca, tehát elmondhatjuk, hogy a belváros nagy része bizony zsúfolásig tele van autókkal, erős autós forgalommal, hamarosan pedig az Eurotaxi munkatársaitól is begyűjtjük az információkat, amiket pedig 7:30 után pár perccel fogunk mondani itt a Rádió Most FM 91.2-n. Tartsatok velünk a folytatásban is, jön a Village People és a YMC.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Hallgatván az előző dalt, a Village People 1978-as YMCA című slágerét, nekem Trumpnak ez a táncnak nem egészen nevezhető elnökválasztás előtti mozdulatai jutnak eszembe. Ugye nem véletlenül, mert azért abban az időben folyamatosan elénktette a közösségi média. De egy a lényeg, ez tehát a napra készít a rádió, most FM 91.2-n. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 1-e van, a hónap első napja is, természetesen az iskola kezdés, úgyhogy már jócskán erősödött a forgalom a város útjain, és természetesen annak környékén is az utakon. Legyetek személyünk folyamatosan, avassatok be, hogy mi történik Kaposváron és környékén a közlekedésben. 0-7-32-32-355. Az üzemanyagárak ma még nem változtak, a gázolaj literára 677 forintba, 95-ös benzin ára pedig 592 forintba kerül literenként, de ugye a különböző töltőállomások árai között tapasztalhatunk 10 akár 20 forintos különbséget is, és az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál drágábbak, ott akár 40-50 forinttal is többbe kerülhet az üzemanyag. 7:30-kor majd rövid, de annál frissebb információk érkeznek itt a Rádió Most FM 91.2-n, utána pedig Moli kapitányt is kapcsolom majd, aki pedig az Eurotaxi munkatársaitól begyűjtött infókat tolmácsolja, első kézből segítve ezzel a kaposvári és környékbeli közlekedést, ami pedig a zenéket illeti, jön már is Eva Max és a Who's Lying Now.

Purple Disco Machine és Aus Dis hozta a Beat of Your Heart című slágert ide a rádió. Most FM 91.2-re 7 perccel vagyunk reggel 7:30 előtt. Ugye ma, kedden megkezdődik a tanév az iskolákban. A tegnapi még nyugodt forgalommentes reggel után a mai napon borítékolható az idézőjeles közlekedési káosz, vagy talán nem is biztos, hogy idézőjeles. Bár a rendőrség ennél finomabban fogalmazott, ugye, hogy változik a közlekedés dinamikája, ezt írták bejegyzésükben, majd figyelmeztettek, hogy megjelennek a gyerekek is az utakon. A somogyi rendőrök ezért külön-külön is megszólították a közlekedésben résztvevőket. A gyalogosan közlekedő gyerekeknek a következőket tanácsolják: indulj el időben, ne rohanj az iskolába, átkelés előtt mindig állj meg, nézz körül, és csak akkor lépj az úttestre, ha meggyőződtél arról, hogy biztonságos. A kijelölt gyalogos átkelőhely sem jelent automatikus elsőbséget a figyelem nélkül, győződj meg arról, hogy a járművezető észrevett. Útközben pedig ne a telefonodra figyelj, hanem a környezetedre. Ugyanígy óva intették a járművezetőket is, nekik a következőket tanácsolják: az iskolák környékén számítsatok megnövekedett gyalogos és járműforgalomra, különösen figyeljetek a gyerekekre, akik egy-egy közlekedési helyzet veszélyeit életkorukból adódóan még nem mindig érzékelik megfelelően, illetve lassítsatok az iskolák, óvodák és gyalogos átkelőhelyek környezetében, a gyerekek kiszámíthatatlanul léphetnek az úttestre, és persze az őszi időjárás is tartogat veszélyeket. Olykor-olykor ugye a nedves, csúszós úttest, a romló látási viszonyok és a hosszabb fékút miatt még nagyobb körültekintés szükséges. Egyébként ebben a hónapban rendőrök és polgárőrök is segítik majd a gyerekeket abban, hogy biztonságosan jussanak el az iskolába, majd onnan haza. A tanév első napjától ugyanis az iskoláskorú gyerekek veszélyeztetettsége megnő, a gyerekek főleg ugye a fiatalabbak életkori sajátosságaikból adódóan nem mindig érzékelik a veszélyt bizonyos közlekedési helyzetekben, vagy az élet más, számukra ismeretlen szituációiban. A tapasztalatok szerint a szünidőt követően pedig felszabadultabbak és figyelmetlenebbek is lehetnek, éppen ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek a megváltozott dinamikus forgalomra és persze az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra. Vigyázzunk egymásra, hogy minden gyermek biztonságosan érjen az iskolába, és persze mindenki haza. Moli kapitány is jön majd hamarosan, 7:30 után pár perccel az Eurotaxitól begyűjtött közlekedési infókkal, itt a rádió, mostan pedig még a rövid hírek előtt Mike Posner dalát játszom, már is jön a Cooler Than

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Amerikában van valami az életérzésen túl, amit jól csinálok, tehát hogy egyes, hogy annak idején tényleg kiszipolyozták fél Európát meg a világot a szürkeállományért, és mondd, gyere hozzám, itt valósítsd meg, és nem voltak irigyek, és tényleg mögé állt egy nemzet, és támogatta. Nekik tök mindegy, hogy kitalálta fel a golyóstollat, magyar vagy nem magyar, vagy német vagy orosz, vagy...
2: és nyomják.
1: Gyere, csináld nálunk, és te nem amerikai lennél.
2: Így van. Nagyon sokan mondják azt, hogy vannak dolgok, amiket eltarulhatnánk. Például ezt a fajta nemzeti öntudatot is, hogy ahelyett, hogy ugye mi visszahúzkodjuk a másikat, inkább emelnénk föl egymást, mert akkor azzal magunkat is felemeljük.
1: Meg ha van valami jó, de akkor legyen.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a kaposvári nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jó kedvről és az ízekről szól. További részletek a kaposvári nagypiac honlapján és a Facebookon.
0: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, neue Klasse technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos

0: Lélegezz tisztán Kaposváron Facebook oldalának. A legtöbb lájkot szerző kép tulajdonosa értékes ajándékutalványt nyer. Keresd a selfie falon a QR kódot és nézd meg, mit tehetsz Kaposvár tisztább levegőjéért.
1: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: A Kinizsi általános iskolában tartották meg a kaposvári központi tanévintő ünnepséget tegnap. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották hétfőn Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2027-es tanévet. Jelencsér Zsolt, a házigazda intézmény igazgatója, az újonnan érkezőket köszöntve úgy fogalmazott: az iskola nem csupán egy épület, az iskola egy közösség, ahol barátokra találhatnak az elsősök. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az oktatásban nem az újat vagy a régit kell választanunk, a jót kell választanunk. A Kinizsiben idén 23 elsős kezdte meg tanulmányait. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. Még a nyár utolsó napján is megdőlt egy melegrekord Magyarországon. Hétfőn délután Budapest-Újpest meteorológiai állomásán 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ilyen meleget korábban még nem mértek augusztus 31-én a fővárosban. Az eddigi rekord 35,6 fok volt, amelyet 2015-ben ugyancsak Újpesten regisztráltak. Az új csúcs tehát mindössze 0,2 fokkal haladta meg a 11 évvel ezelőtti rekordot.
4: Időjárás jelentés.
3: Az éjszakai esővel néhány fokos lehűlés érkezett. Ennek hatására a csúcshőmérséklet ma 28 fok környékén alakul majd napközben. Változóan gomoly felhős napos idő várható, olykor megélénkülő széllel. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
4: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész! Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Hozom már is a kaposvári és környékbeli közlekedési infokat első kézből az Eurotaxi munkatársaitól. Tőlük tudom azt, hogy elindult a nagyhajtás városunkban, ugye szeptember 1-e iskolakezdés napja van. Nagy a forgalom az Egyenesi és a Cseri úton, a bejövő utakon egyaránt Toponáról, Kaposfüred felől, Kaposújlak felől is. Az autós felüljáró Szigetvár irányából nehezen járható, azt is érdemes elkerülni, Egér utat választani, de ha már Egér út, akkor a Hásfa utca is zsúfolt, illetve a Hásfa főutca kereszteződése az teljesen halott, főleg ugye azoknak, akik a Hásfáról balra Nagy Ívbe szeretnének kanyarodni a főutca irányába. Itt is próbáljuk megalkalmazni a cipzár elvet, hogyha tehetjük. Útfelbontás nehezíti a közlekedést a Rákóczi téren, felmerül a kérdés, hogy ezt miért pont ilyenkorra kellett ütemezni, ugye a nyár az teljes egészében rendelkezésre állt, tehát nyilván iskolakezdés van, egy kicsit bonyolítsuk a dolgokat. Egy a lényeg, a Rákóczi téren útfelbontás nehezíti a közlekedést, ugyanígy a Szent Imre négysávos kereszteződésében is, ahol pedig félpályás útlezárásokra kell számítani, ott ugye a munkálatok miatt a két sáv egy sávra szűkül. Kisebb aknafedőjavításokat is végeznek a 48-as Ifjúság útján, például a 48-as Kossuth Lajos utca sarkánál, ott is útszűkület várja az autósokat, valamint a piac környéke is zsúfolt, ott pedig parkolóhelyet abszolút nem lehet találni. No, ennyi információt tudtunk összeszedni, de ha kiegészítenétek, akkor bátran tegyétek meg, 0670 32 32 355, ide jöhetnek a telefonhívások, az SMS és a Viber üzenetek. Legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon. Az Eurotaxi munkatársainak pedig nagyon szépen köszönöm az infókat, legyen szép napotok, jó munkát! Itt a rádió mostan pedig küldöm nekik Olivia Rodrigo dalát, jön a Drop Dead.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

Adott egy kis lendületet a nap további részéhez az előző Linkin Parktól. Ez volt a The Emptiness Machine, itt a 91.2 Rádió. Moston a Naprakész című reggeli műsorban 2 perc elmúlt el 3:48, én Horváth Szabi vagyok, és tudjátok, van az a fiatalok körében népszerű trend, ez a 6-7, ugye, ami magyarra fordítva 6-7-et jelez. Hát most gyakorlatilag a szülők megfordíthatják a dolgot, és visszaválhatnak a tiniknek, ugyanis mondhatják bátran azt így a mai naptól, szeptember 1-től, hogy a 6-7 azt jelenti, hogy 6-kor kelés, 7-kor pedig indulás az iskolába. Szeptember 1-e iskola kezdés napja van, erős forgalommal az utakon, vigyázzatok magatokra és egymásra is, 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom a közlekedési információkat is, hamarosan pedig egy virtuális sétát teszünk a kaposvári nagypiacon, és megtudhatjuk azt, hogy milyen portékákkal és persze milyen árakon várnak bennünket a kofák a mai napon, illetve az elkövetkezendő napokon is a kaposvári nagypiacon, ami pedig a zenéket illeti, Max Graham és a Yes közös Hofner for Lonely Heart-tal megyünk tovább 2005-ből.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Jaj, micsoda zene, bár nem az eredetit halljuk, az 1997-es Kozmonova Ayla című slágert, ez az átdolgozása Élak és Éva Max Molda szól a Car Keys. És ebben a percben futott be még Nigel üzenete is, aki azt írja képekkel alátámasztó Viber üzenetében a 0670-32-32-355-ön, hogy a Cseri út bedugult egy mentő miatt, és ezt bizony jól is lehet látni a mellékelt képek alapján, úgyhogy az arra haladók mindenképpen számítsanak rá, ha nagyon siettek az úti célotok felé, akkor próbáljátok meg a Cseri utat elkerülni. Nigel, köszi az infót, neked is szól a következő dal.

0: Skofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: 2 perccel vagyunk reggel 8 óra előtt, tegyünk egy virtuális sétát át a kaposvári nagypiacon, hiszen ma a sertés húsos csont kilója 599 forintba kerül. A sertés karajcsont nélkül 2150 forintba kerül kilója, míg a pulyka szárny 1790 forint kilója. Vásárolható még csirkeleves aprólék 800 forint per kilósáron, cseresznye paprika 1900 forint per kilósáron, míg gyöngyhagyma 1600 forintba kerül kilója. A gyümölcsök között megtalálható az őszi barack 1490 forintba kerül kilója, a szűrő szintén 1490 forint per kilósáron kapható, vásárolható banán 699 forint per kilósáron, illetve szilva 1000 forint per kilósáron. Bővebb információkat pedig a www.nagypiac.hu weboldalon, illetve a piac, a kaposvári nagypiac Facebook oldalán is találhattok. Így a hétvégi rendezvényükkel kapcsolatban is a lecsófőző versenyről, ami ezen a héten szombaton lesz majd, ingyenes kóstolókkal, kézműves foglalkozások gyerekeknek, illetve helyi termelők portékáival.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában 2 pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
5: Buli, szórakozás, kikapcsolódás. Ripperónai Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között Kaposváron. A város egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is összművészeti élményeket ígér minden generációnak. A 3 napos programsorozat igazi kikapcsolódást kínál. Színpadra lép többek között a Bagosi Brothers Company, az Arthur Rambo, a The Beavers, a 30Y és még sokan mások. Koncertek, előadások, gyermek és családi műsorok, esténként zenei és vizuális élményeket kínáló különleges produkciók szeptember 3-a és 5-e között. Fergeteges hétvégére vár mindenkit a Ripperónai Fesztivál. A program ingyenesen látogathatók. Részletek www.ripplefest.hu.
6: Desedai pékség. Már 3 üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
7: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Retrovéradást tart a területi vérellátó. Amerikai játékost igazolt a kaposvári kosárlabda csapat. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Retrovéradást tart a hétvégén az Országos Vérellátó Szolgálat. Az országos program célja, hogy a nyári időszak után feltöltsék a hazai vérkészleteket. A véradókat retrozenével, sörvirsli menüvel és ajándékkal várják, emellett dupla kalóriapótlási utalványt is kapnak. Kaposváron 2 napon is várják a véradókat a Tanián Gyula utcai területi vérellátóban. Péntek reggel 8 és délután 4 óra között, szombaton pedig reggel 8-tól délután 2-ig. 3 komolyabb esethez riasztották hétvégén a tűzoltókat Kaposváron. Pénteken délelőtt a Kisfeledő utcában 2 autó ütközött össze, az egyik jármű kerítésnek csapódott, egy embert pedig kórházba szállítottak. Néhány órával később Toponár és Orci között kigyulladt egy személyautó motortere, ennél az esetnél senki sem sérült meg. Vasárnap délelőtt pedig a Jutai út és a Hajnóci utca kereszteződésében egy személyautó ütközött össze egy traktorral. A baleset után 3 sérültet vittek kórházba. A somogyi tűzoltókat összesen 25 alkalommal riasztották hétvégén. Amerikai centert igazolt a Kométa KVG kaposvári kosárlabda klub. Az egyesület beszámolója szerint egy 208 cm magas centert szerződtettek, akit Bonke Meringnek hívnak. A játékos az előző 2 idényben már Európában játszott, svájci és szlovák csapatokban. Mering érkezésével teljessé vált a KKK kerete. A tavaly bronzérmet szerző együttes szeptember 26-án a Szeged ellen hazai pályán kezdi majd az új bajnokságot. Átírja az idei költségvetést a kormány, miután a vártnál jóval nagyobb lett az államháztartás hiánya. Az eredeti büdzsé még 4200 milliárd forint körüli hiánnyal számolt, ezt most több mint 7100 milliárd forintra emelnék. A változtatásra azért van szükség, mert a gazdaság is jóval lassabban növekszik a vártnál. A korábban tervezett 4,1% helyett idén már csak 2%-os bővüléssel számol a kormány. A módosításban már az új intézkedéseket, köztük az iskola kezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfájának csökkentését is beépítették. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki részegen lopott el egy kis repülőt szombaton Kalocsán. A férfinak nem volt pilóta engedélye, ennek ellenére sikerült elindítani a Cessnát. A géppel Paks felé repült, ezért a Gripeneket is riasztották, majd Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután egy segítségére megálló autós kocsijával is megpróbált elhajtani, ezért járműlopás mellett rablás kísérletével is gyanúsítják. A férfi annyira ittas volt, hogy állítólag a kiérkező mentők először külföldinek hitték, később pedig azt állította, hogy semmire nem emlékszik a történtekből.
0: Időjárás jelentés.
8: Az éjszakai esővel néhány fokos lehűlés érkezett. Ennek hatására a csúcshőmérséklet ma 28 fok környékén alakul majd napközben. Változóan gomoly felhős napos idő várható, olykor megélénkülő széllel. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: 6 perccel reggel 8 óra után, és már megindult a munkaidő a standard reggel 8-tól délután 4-ig tartó műszakot tekintve. Ha így dolgoztok, akkor már be kellett érni a munkahelyre. Jó munkát, és legyen meg a motiváció, folyassátok le az első reggeli kávét, azt igyátok meg jó ízűen, egészségetekre váljék, és természetesen hozom a legjobb zenéket is, hogy még jobb legyen a motiváció. A Mango Rise újdonságát például az Örökké tart címűt, előtte pedig Silo Green slágerét 2010-ből indul az óra, ha a Forget You című dallal. Okay.

1989-ből Cindy and Glad felvétele szólt itt a Naprakészben, a Rádió Most FM 91.2-n az If Only I Could. Szeptember első hétvégén, tehát ezen a hétvégén ismét élettel telik meg városunk belvárosa, hiszen szeptember 3 és 5 között rendezik meg a Ripple Rónai Fesztivált. A három nap alatt pedig szinte minden a művészetekről és a közös élményekről szól majd. Lesznek koncertek, képzőművészeti programok, utcaszínházi produkciók, kiállítások, utcazene, és természetesen a gyerekekre is gondoltak a szervezők. A fesztivál központi helyszíne idén is a főtér a Kossuth tér lesz, pénteken az Arthur Rimbaud, valamint a Bagosi Brothers Company lép színpadra, szombaton pedig a The Beavers és a 30Y koncertje várja a közönséget, vagyis a könnyű zene kedvelői biztosan nem fognak unatkozni. De nem csak a nagy koncertek miatt érdemes egyébként kilátogatni, a Dorottya udvarban már csütörtökön programokkal várják az érdeklődőket, lesz irodalom, zene, vers és koncert is, pénteken interaktív zenei programok indulnak, majd szombaton pedig főként a gyerekeké lesz a főszerep cirkuszi játszóházzal, mesékkel, bábszínházzal és bűvészprogrammal. Az Európa Parkban pedig szintén folyamatosan zajlik majd az élet, a Sétáló utcán pedig mindhárom napon, délelőtt 10-től délután 6-ig várja a látogatókat az utcatárlat. Itt különböző alkotók mutatkoznak majd be, és közösségi programokhoz is lehet csatlakozni. Lesz például közös festés, kézműveskedés, fafaragás, nemezelés és szövés is. A fesztivál egyik legnagyobb különlegessége, hogy a művészet szó szerint kilép az utcára. Utcazenészek, gólyalábasok, mazsorettek, bicikliszó, valamint légi és rútszínházi produkciók is színesítik a programot. Ráadásul a fesztivál programjainak jelentős része ingyenesen látogatható, így aki a hétvégén Kaposvár belvárosában jár, könnyen találhat magának egy jó koncertet, érdekes előadást, vagy éppen egy látványos utcai produkciót. Itt a rádió mostan pedig a jó zenéket hallhatjátok, rendíthetetlenül Geszti Péter és Wolf Kati hozza az Így is jó vagy című slágert.

Ez volt Harry Styles dala a Late Night Talkin itt a 91.2 rádió Mostan a Naprakész című reggeli műsorban, és az ausztrál származású Sia énekel a folytatásban 2016-ból hozza a Never Give Up című dalát, én pedig ajánlom figyelmetekbe Bévárdi Károly kiállítását, melynek megnyitója holnap 17 órakor lesz az Agórában a második emeleti kiállító térben, melyet Pajger Kovács Lila művészettörténész nyit majd meg, a tárlat pedig szeptember 26-áig látogatható majd a nyitvatartási időben.

0: Hírek most!
1: A Kinizsi iskolában tartották meg a központi tanévnyitó ünnepséget, felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották hétfőn Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2020

0: uniós forrásokhoz. Erről számolt be Magyar Péter. Ez többek között az igazságszolgáltatás függetlenségével, a korrupció elleni fellépéssel és a közbeszerzések átláthatóságával kapcsolatos vállalásokat kellett teljesíteni. Ha ezeket az Európai Bizottság is elfogadja, összesen mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára. A pénz jelentős részét előre meghatározott célokra, például vasút, energetikai, vízügyi és lakhatási fejlesztésekre lehet fordítani. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklőrendszer működését. A Magyar Tudományos Akadémia várhatóan október végére készíti el átfogó vizsgálatát arról, mennyire hatékony a rendszer, illetve van-e bármilyen környezeti, egészségügyi vagy az aszályt befolyásoló hatása. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a jelenlegi meteorológiai adatok nem igazolják, hogy a jéger fokozna a szárazságot, de a kérdést tudományosan is tisztázni szeretnék. A rendszer működését gazdasági szempontból is átvizsgálják. Az eddigi évi 2,5 milliárd forint helyett a számítások szerint 1,9 milliárd forintból is fenntartható lenne.
1: Időjárás jelentés.
0: Az éjszakai esővel néhány fokos lehűlés érkezett. Ennek hatására a csúcshőmérséklet ma 28 fok környékén alakul majd napközben. Változóan gomoly felhős napos idő várható, olykor megélénkülő széllel. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Csak úgy megy az idő, 5 perc elmúlt el 8:30, a naprakész pedig folytatódik, és jönnek a leghangulatosabb napindító zenék. Én Horváth Szabi vagyok 11 óráig a mikrofonnál, 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk. Adunk egy kis lendületet a nap további részéhez, hogy még kellemesebben, könnyebben és gördülékenyebben menjen ez a mai munkanap. Szeptember hónap első napja, iskola kezdés napja szeptember elsője, ahol pedig Billy Joel dalával megyünk tovább a We Didn't Start a Fire-rel.

Stefanie és Akon hozta The Sweet Escape című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, 3 perccel vagyunk 3:49 előtt, és majdnem 30 évvel Tupac Shakur meggyilkolása után a Las Vegas-i esküdtszék bűnösnek mondta ki a 63 éves Duane Kiffy D. Davis-t a rapper meggyilkolásának ügyében. A bíróság október 13-ra tűzte ki egyébként az ítélet hirdetést. A 12 fős esküdtszék tegnap kevesebb mint 3 óra tanácskozás után hozta meg döntését, és elsőfokú gyilkosságban találta bűnösnek Davis-t, írja az egyik lap. Az ügyészség a tárgyalás végén tanúkkal kapcsolatos logisztikai nehézségekre hivatkozva ejtette a banda tevékenységgel kapcsolatos súlyosbító körülményt. Carly Kearney bíró a döntés után október 13-ra tűzte ki tehát az ítélet hirdetést, Davis addig előzetes letartóztatásban marad. A férfi Nevada állam törvényei szerint akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. Davis korábban ártatlannak vallotta egyébként magát, és a védelme jelezte, hogy fellebezni terveznek az ítélet ellen, védője pedig azzal érvelt a per során, hogy Davis a könyvében és az interjúkban csupán kiszínezte a történeteket, hogy minél jobban fogjon a memoárja. A gyilkosság közvetlen előzménye pedig egy verekedés volt 1996. szeptember 7-én egy Las Vegas-i hotelben, egy Mike Tyson box meccs után. Itt Tupac és kísérete összeverte a rivális Crips banda egyik tagját, Orlando Andersont, aki a vádlott unokaöccse volt egyébként. A vád szerint a támadás bosszú volt, ezért a sérelemért. A vád szerint Davis fegyvert szerzett, majd a fehér Cadillac hátsó ülésén ülő társai tüzet nyitottak a BMW-re, amiben Tupac és a lemezkiadó főnök Suge Knight ült. A rappert 4 lövés érte és 6 nappal később belehalt sérüléseibe. A vádat szinte teljes egészében Davis saját korábbi nyilatkozataira és a 2019-es memoáriára építették. A férfi az évek során megtörte a hallgatását, interjúkat adott, és 2019-ben kiadott egy memoárt Compton Street Legend címmel. Ebben pedig részletesen leírja a gyilkosság éjszakáját, és persze nem nevezte meg a lövészt, a saját szerepét, mint a támadás szervezőjét egyértelművé tette. A könyvben pedig úgy fogalmazott, Tupac egy guppi volt, akit elnyeltek a vadcápák. Ezek a beismerések vezettek végül a 2023-as letartóztatásához és a most lezárult bírósági perhez, amelynek során az ügyészség a Davisről készült felvételeket is bemutatta a bizonyítékként. Az ítélet hirdetésről pedig természetesen mi is be fogunk majd számolni itt a 91.2 Rádió Moston, ahol pedig megyünk tovább az M People dalával, jön a Moving On Up 1993-ból.

Megtekert a reggelt, oda pündörítette Lost Frequencies dalad The Feeling itt a 91.2 rádió. Moston 6 perccel múlt el 3:49, a kaposvári virágfürdő pedig értesíti tisztelt vendégeit, hogy a 25 méteres medence az éves vízcsere és az ahhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok miatt a mai naptól egészen szeptember 10-ig zárva lesz. A várható nyitás szeptember 11-én pénteken hajnali 6 órakor lesz majd, lakossági úszásra pedig a kültéri 50-es medencében és a Csík-Ferenc versenyúszodában tudnak pályát biztosítani. További információt a www.virágfürdő.hu weboldalon találhatnak az érdeklődők. Érdemes szem előtt tartani ezt is, mielőtt még mennétek úszni. Megyünk tovább a folytatásban The Weeknd dalával, a Take My Breath cíművel, majd Tarány Tamás is itt lesz a Fordul a szél irány című slágerével. I saw the

Itt a Rádió Mostan, ez a Napra Kész című reggeli műsor, ahol pedig Zella Larsson felvétele zárja az órát, a Ruin My Life. 9 órakor pedig jönnek a legfrissebb hírek, infók Cserhalmi Krisztiántól, utána pedig lazábbra engedjük a gyeplőt, hiszen a legnagyobb slágerek élveznek túlnyomó többségében előnyt, de természetesen hozom majd a hasznos, érdekes információkat is. Maradjatok velünk!

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma? A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól! Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
1: Kár lenne kihagyni. Cherry Tigo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Retro véradást tart a területi vérellátó. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. Retrovéradást tart a hétvégén az Országos Vérellátó Szolgálat. Az országos program célja, hogy a nyári időszak után feltöltsék a hazai vérkészleteket. A véradókat retro zenével, sörvirsli menüvel és ajándékkal várják, emellett dupla kalóriapótlási utalványt is kapnak. Kaposváron két napon is várják a véradókat a Talián Gyula utcai területi vérellátóban. Péntek reggel 8 és délután 4 óra között, szombaton pedig reggel 8-tól délután 2-ig. Megszűnhet a készpénzes palack visszaváltása magyarországi repontokon. A MOHU tervei szerint a visszaváltó automaták által kiadott utalványokat a jövőben már nem lehetnek készpénzre váltani a boltok pénztárainál, azokat csak vásárlásra lehetne felhasználni. Aki továbbra is pénzben szeretné megkapni a palackonként járó 50 forintot, annak repont alkalmazáson keresztül bankszámlára utalva lenne erre lehetősége. Több mint 1200 milliárd forintnyi vagyon került vissza a közvetlen állami ellenőrzés alá. Augusztus végével ugyanis megszűnt 16 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amely korábban jelentős állami vagyont kapott kezelésbe, de felsőoktatási feladatot nem látott el. A visszakerülő vagyon nagy részét vállalati részesedések teszik ki, de pénzeszközök, értékpapírok és ingatlanok is az államhoz kerülnek. Visszavonult az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves klasszis hétfő jelentette be, hogy 21 év után lezárja válogatott pályafutását. Messi Argentinával 2022-ben világbajnokságot nyert, idén pedig ismét VB döntőig jutott a csapattal, ahol Spanyolországtól kapott ki. A 8-szoros aranylabdás futbalista azt írta, fájdalmas volt meghozni a döntést, de úgy érzi, eljött az idő, hogy átadja a helyét a fiatalabb játékosoknak. Messi 2005-ben épp Magyarország ellen mutatkozott be a válogatottban, de alig egy perccel a becserélése után kiállították.
0: Időjárás jelentés.
5: Az éjszakai esővel néhány fokos lehűlés érkezett. Ennek hatására a csúcshőmérséklet ma 28 fok környékén alakul majd napközben. Változóan gomoly felhős napos idő várható, olykor megélénkülő széllel. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallotta
6: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi.
7: 11 óráig kitartóan rendíthetetlenül, és hozom a legnagyobb slágereket is a folytatásban. Alex Warren újdonságát, a Rescuer címűt, előtte pedig Miles Smith dalával indulunk, és ez a...

Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Kylie Minogue és a Someone For Me szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n, és ajánlok figyelmetekbe egy könyvbemutatót is. Ez a Futóterápia, Fejes Dóra sportpszichológus könyvbemutatója lesz majd holnap, szeptember 2-án 17 órától a Takács Gyula könyvtárban, ahol pedig a szerzővel Rázsics Veronika, a Takács Gyula könyvtár igazgatója beszélget majd. Várnak mindenkit nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban 2000-be vesszük az irányt a YouTube-dalával. Már is szól a Beautiful Day, ezzel kívánok nektek szép napot! Jó munkát, ha dolgoztok, és jó utat az utolevőknek!

0: A Zuhacker és Judy J hozta Best Friends című dalt ide a 91.2 Rádió Mostra, hamarosan pedig egy kis ajánlott követően Kygo, Khalid és Griffin érkezik a Save My Love-val. Egy jó kis energikus, vidám, buli és dance pop slágerrel itt a Rádió Most FM 91.2-n.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Az amerikai álom. Ugye igen. Sokat emlegetik.
3: A pite. Ott ott a pite.
4: Meg a pite.
3: Az amerikai pitét ne hagyjuk
4: ki. Langyosan jó, igen. Nem feltétlenül politikai, katonai vagy gazdasági oldalról nézzük Amerikát. Miért van valami Amerika érzése a félvilágnak? Miért integet vissza álmaimban Amerika? Miért a lehetőségek hazája? És mi az, ami Amerika nélkül nem lenne az, ami? Mindenki egy kicsit próbálja Amerikába
3: képzelni
4: magát.
3: Zene, Hollywood, életérzés.
4: A popkultúra.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2. 7 perccel vagyunk fél tíz után, és látszik, hogy szeptember hónap első napja van, szeptember elseje. Sokan visszatértek a szabadságokból is, és újra belevetették magukat a munkába. Látszik ez egyébként az online hallgatottságunkon is. Vagyunk szép számmal az interneten is, kérem szépen, és külön köszöntöm azokat is, akik az internet segítségével online hallgatnak bennünket. Ha pedig keresitek a lehetőségét, hogy hol lehet ezt megtenni, akkor lépjetek fel rádiónk Facebook oldalára, a facebook.com/radiomost címre, hiszen ott általában minden poszt alá oda szoktuk illeszteni a linket, amire kattintva már meg is nyílik egy új ablakban az online rádió hallgatási lehetőség itt a Rádió Most FM 91.2-n, ahol pedig a folytatásban Ellen Walker érkezik már is ezalonnal.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel múlt el 3:45, 10 órakor pedig Krisztián hozza a legfrissebb híreket, infókat, tehát még egyszer ráerősítek, hogy szeptember 5-én ezen a héten szombaton a kaposvári nagypiacon lecsófőző verseny lesz. Csatlakozz csapatoddal a lecsófőző versenyhez, készítsétek el a saját egyedi receptjeiteket, vagy kóstoljátok meg a különleges lecsókat, szól a felhívás. A lecsófőző versenyen kívül lesznek még ingyenes kóstolók, kézműves foglalkozások gyerekeknek és helyi termelők portékái. Jelentkezni személyesen a piacfelügyeleti irodában lehet, keddtől szombatig hajnali 6 órától délután 2 óráig, érdeklődni pedig a 0634726159-es telefonszámon. Vagy a 0670-198-59-12-es telefonszámon lehet. Itt a rádió, mostan pedig a folytatásban Luis Capaldi érkezik a Forget Me című dallal.

0: Reklám.
1: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani!
1: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Több mint 10 000 kaposvári diák számára kezdődött meg ma az iskola. Újra a Bocsonádi Szabó József logisztikai ezrednek hívják a kaposvári katonai alakulatot. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották hétfőn Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2027-es tanévet. Gelencsér Zsolt, a házigazda intézmény igazgatója, az újonnan érkezőket köszöntve úgy fogalmazott, az iskola nem csupán egy épület, az iskola egy közösség, ahol barátokra találhatnak az elsősök. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az oktatásban nem az újat vagy a régit kell választanunk, a jót kell választanunk. A Kinizsiben idén 23 elsős kezdte meg tanulmányait. Szeptember 1-től ismét 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezred néven működik a kaposvári katonai alakulat. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Bocsonádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Láner György második ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. 10 napra bezárt a virágfürdő 25 méteres medencéje. A medencét szeptember 1-e és 10-e között az éves vízcsere és az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt nem használhatják a vendégek. A tervek szerint szeptember 11-én pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek addig a kinti 50 méteres medencében és a Csík-Ferenc versenyúszodában biztosítanak pályát. Még a nyár utolsó napján is megdőlt egy melegrekord Magyarországon. Hétfőn délután Budapest-Újpest meteorológiai állomásán 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ilyen meleget korábban még nem mértek augusztus 31-én a fővárosban. Az eddigi rekord 35,6 fok volt, amelyet 2015-ben ugyancsak Újpesten regisztráltak. Az új csúcs tehát mindössze 0,2 fokkal haladta meg a 11 évvel ezelőtti rekordot. Bűnösnek mondták ki Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében az egyetlen vádlottat. A Las Vegas-i esküdtszék szerint a 63 éves Dwayne Kifidi Davis szervezte meg az 1996-os támadást, és ő szerezte hozzá a fegyvert, bár nem ő lőtte le a rappert. Tupacot egy Las Vegas-i utcán támadták meg. 4 lövés érte, sérüléseibe pedig 6 nappal később 25 évesen halt bele. Az ügyben csak 27 évvel később, 2023-ban történt az első letartóztatás. Davis büntetését október 13-án hirdetik ki, akár életfogytiglani börtönt is kaphat.
0: Időjárás jelentés.
3: Az éjszakai esővel néhány fokos lehűlés érkezett. Ennek hatására a csúcshőmérséklet ma 28 fok környékén alakul majd napközben. Változóan gomoly felhős napos idő várható, olykor megélénkülő széllel. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi.
4: Horváth Szabi.
0: Horváth Szabi.
5: Még ebben az órában, és hozom a csillagjóslatokat is, 12 csillagjegy jóslatát, 3 felvonásban az óra második felében, most pedig Martin Garrix és Carolina Lyre talált, ez a Smile. Mennyi

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Így a nap első felében napos felhős időszakok váltakoznak majd a nap további részében leginkább a napsütés fog dominálni. 28 fok lesz a hőmérsékleti maximum, az előttünk álló éjszakán pedig 15 fokig hűl a levegő. Hát itt is azért 15 fok különbség van a két érték között, azért ez az egészséges szervezetet is megviseli jócskán. Holnap még melegebb lesz, és sokkal több napsütésre számíthatunk, mint a mai napon, és 29 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Ránézve a 30 napos előrejelzésre, szombaton visszatér a kánikula 34-35 fokos maximum értékekkel, addig pedig kitart majd ez a 29-30 fok körüli érték, illetve az éjszakai órák minimuma is nagyjából állandósul, 15-17 fok környékén. Orvos meteorológiai szempontból a mai napon kezdetben hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Napközben nyári meleg idő várható, így bágyattabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és a fizikai munkavégző képesség is. Az UV-sugárzás 11 és délután 5 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, továbbra is fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Itt a rádió mostan pedig jön egy síren a Little More című slágerrel, 10:30-től pedig indul a horoszkóp a 12 csillagjegy jóslatával 3 felvonásban.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ez pedig a horoszkóp első köre, így 2 perccel fél 11 után itt a 91.2 Rádió Moston a szokásos módon, benne pedig jönnek a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslatai. Kos! A hónap első napja lendületesen indul, és te is tele lehetsz energiával. Könnyen lehet, hogy valaki éppen akkor keres meg egy lehetőséggel, amikor már majdnem lemondtál róla. Érdemes gyorsan reagálnod, mert most tényleg jól jöhet az ösztönös döntésed. Délután viszont lassíts egy kicsit, mert valaki türelmetlensége könnyen felbosszanthat. Bika. A nap második fele kifejezetten kedvez neked, a hold belép a jegyedbe, és ettől sokkal nyugodtabban látod majd a helyzeteket. Egy pénzzel vagy vásárlással kapcsolatos ügyben kellemes meglepetés érhet. Az is lehet, hogy valami olcsóbban sikerül, mint amire számítottál, vagy éppen visszakapsz egy összeget, amiről már megfeledkeztél. Ikrek. Egy beszélgetésből ma sokkal több derülhet ki, mint amire számítottál. Valaki elárulhat egy információt, ami új ötletet ad, és akár egy régebbi tervedet is.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez a horoszkóp második köre, 6,5 perccel fél 11 után jönnek az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatai. Oroszlán, egy váratlan lehetőség kerület eléd, és elsőre talán nem is veszed komolyan. Pedig érdemes lenne jobban megnézned, mert hosszabb távon is profitálhatsz belőle. Egy barátod vagy ismerősöd ráadásul olyan segítséget ajánlhat fel, amire egyáltalán nem számítottál. Ne utasítsd el reflexből, rosszul értelmezett büszkeségből. Szűz. Szeptember első napján könnyebben átlátod, mi az, amit érdemes folytatnod, és mi az, amit jobb lenne végleg elengedned. Egy korábbi döntésed most visszaigazolást kaphat, ráadásul valaki olyan véleményét is meghallgathatod, amely megerősít abban, hogy jó úton jársz és bizony jól gondolkozol. Mérleg. Valaki ma meglepően kedves lesz veled, és ez sokkal jobban esik majd, mint gondolnád. Ha van párod, egy közös program hozhat közelebb benneteket egymáshoz, ha pedig egyedülálló vagy, érdemes nyitott szemmel járnod, mert egy érdekes találkozás is benne lehet a pakliban. Skorpió. Valaki közeledése ma meglephet, kiderülhet, hogy tévesen ítélted meg az illetőt. Ráadásként kaphatsz egy olyan hírt, ami bearanyozza a napodat. Ugyanakkor nem mindenki örül annak, hogyha neked jól alakulnak a dolgaid, ezért egyelőre nem eséllyel mindent mindenkinek. Valakinek jobb, ha csak később árulod el a terveidet. Itt a rádió, moston pedig jön Szigála és Craig David közös az NGU Láp, utána pedig hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait is.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot, a harmadik kör jön. Ebben a körben jönnek a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai. Nyilas, a Jupiter, az uralkodó bolygód most a legelőnyösebb fényszöggel kapcsolódik a Szaturnuszhoz, az időúrához. Ez pedig mutatja neked, hogy a legjobb időpontban lépsz valamivel kapcsolatban, vagy váratlanul megmutatkozik a megoldás. Bak! Ma egy régóta halogatott ügyben jöhet áttörés. Az uralkodó bolygód a Szaturnusz ugyanis a legkedvezőbb fényszöggel kapcsolódik a Jupiterhez, ami téged egészen személyes szinten érint. A Jupiter-Szaturnusz trigon különösen kedvez azoknak a terveidnek, amelyekkel hosszabb távra számolsz. Vízöntő, a te egyik uralkodó bolygód is a Szaturnusz, így a mai Jupiterrel alkotott fényszöge elképesztő jó hatással van rád, vagy a személyes ügyeidre. Bármi, amit most kitűzöl magad elé, szerencsés lesz, pénzügyekben is jöhet jó hír. Halak. A Jupiter és a Szaturnusz fényszöge mutatja, hogy beérnek a korábbi erőfeszítéseid, és most jöhet egy olyan visszajelzés változás, aminek igazán örülsz majd. Most megmutatkozik, hogy volt értelme az eddigi kitartó munkának. Ezeket jósolták nekünk már a csillagok, én bízom benne, hogy mindenkinek jókat tudtam mondani. Szép napot kívánok nektek, és további szépet, hiszen 11 órakor jönnek a legfrissebb hírek, információk Krisztiántól, utána pedig a műsorvezetői széket a mikrofonnal Györfi Betta foglalja el, akivel pedig 17 óráig töltetitek az időt, és kulisszatitokként elárulom, hogy kométa játék is lesz majd valamikor, hogy mikor az legyen egyelőre meglepetés, de Betta be fog avatni majd titeket a részletekbe. Maradjatok velünk a folytatásban is, reggel 6 órától egészen most tanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok. Velem legközelebb holnap 11 órától találkozhatok ugyanitt az FM 91.2-n, addig pedig további szép napot, mindenkinek a legjobbakat kívánom, és búcsúzom Taylor Swift dalával, jön az Opalite, a viszonthallásra, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.
2: Let me tell you.

0: baby, do that conga.
1: Reklám.
2: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
3: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma. A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól! Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
4: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Driftelő autósokra és egykerekező motorosokra vadásztak a rendőrök Kaposváron. Retro véradást tart a területi vérellátó. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. Retrovéradás tart a hétvégén az Országos Vérellátó Szolgálat. Az országos program célja, hogy a nyári időszak után feltöltsék a hazai vérkészleteket. A véradókat retro zenével, sörvirsli menüvel és ajándékkal várják, emellett dupla kalóriapótlási utalványt is kapnak. Kaposváron két napon is várják a véradókat a Tanián Gyula utcai területi vérellátóban. Péntek reggel 8 és délután 4 óra között, szombaton pedig reggel 8-tól délután 2-ig. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki részegen lopott el egy kis repülőt szombaton Kalocsán. A férfinak nem volt pilóta engedélye, ennek ellenére sikerült elindítania a Cessnát. A géppel Paks felé repült, ezért a Gripeneket is riasztották, majd Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután egy segítségére megálló autós kocsijával is megpróbált elhajtani, ezért járműlopás mellett rablás kísérletével is gyanúsítják. A férfi annyira ittas volt, hogy állítólag a kiérkező mentők először külföldinek hitték, később pedig azt állította, hogy semmire nem emlékszik a történtekből. Több mint 1200 milliárd forintnyi vagyon került vissza a közvetlen állami ellenőrzés alá. Augusztus végével ugyanis megszűnt 16 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amely korábban jelentős állami vagyont kapott kezelésbe, de felsőoktatási feladatot nem látott el. A visszakerülő vagyon nagy részét vállalati részesedések teszik ki, de pénzeszközök, értékpapírok és ingatlanok is az államhoz kerülnek. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklőrendszer működését. A Magyar Tudományos Akadémia várhatóan október végére készíti el átfogó vizsgálatát arról, mennyire hatékony a rendszer, illetve van-e bármilyen környezeti, egészségügyi vagy az aszályt befolyásoló hatása. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a jelenlegi meteorológiai adatok nem igazolják, hogy a jéger fokozna a szárazságot, de a kérdést tudományosan is tisztázni szeretnék. A rendszer működését gazdasági szempontból is átvizsgálják. Az eddigi évi 2,5 milliárd forint helyett a számítások szerint 1,9 milliárd forintból is fenntartható lenne.
1: Időjárás jelentés.
5: Változóan gomoly felhős napos idő várható ma. A szél olykor megélénkülhet, a csúcshőmérséklet pedig 28 fok körül alakul. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

Madonna slágerét hallgattuk, a Hang Up címűt, a rádió moston 2005-ből és több mint 20 évvel teltével sem mutatkozik rajta kevesebb energia. Tele van lendülettel, és remélem ti is, meg jó kedvel. Hello, üdvözlök mindenkit, én Györfi Betta vagyok, és délután 5-ig együtt rádiózhatunk. Ez alatt a legnagyobb sztárokat hozom, és rengeteg infót is. Olivia Rodrigo érkezik Tom Walker után, most pedig Florida újdonságát hallgatjuk, egy kicsit visszaemlékezve még a nyári vakációra. A Vacation című friss darab már is szól.

Olivia Rodrigo a Get Him Back című dalával itt a rádió. Mostan egy percen múlt el 4:12, hogy indult szeptember 1-e. Remélem zökkenőmentesen mindenkinek, elsősorban akinek gyermekei vannak, és elkezdték a tanévet, vagy az óvodát, de egyébként is lehet zűrös a reggel, még gyerek nélkül is. Azon már túl vagyunk, lassan az ebédhez kell készülni, és lehet, hogy már sok minden más is történt, ami miatt stresszesnek érezhetitek magatokat. Sokan ugye ilyenkor a meditációt szokták ajánlani, egy kis lecsendesedést néhány percre, de néha nem ez kell, hanem pont kiengedni. Meglepőnek tűnhet, de egy punk vagy metal koncert, sőt egy révbuli is lehet stresszlevezető élmény. A hangos zene, az ismétlődő ritmus, a tánc és a közösségi energia olyan intenzív jelenlétet adhat, amely egy időre kiszakít a fejünkben zakatoló gondolatokból. A lényeg egyébként az, hogy legyen egy biztonságos tér, ahol a feszültség mozgáson, zenén és közösségi élményen keresztül oldódhat. Nem kell feltétlenül ehhez egy koncerthelység. A munkahelyetek is lehet ilyen, ha jó fejek, a munkatársak is benne vannak a buliban. Én hozom hozzá az All City és Carrie Jepsen közösét most. Ez a Good Time, legyen vidám napotok! Yes.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Harry Styles, kellemes kis American Girls című dala szólt a rádió moston, 11:30 van, ugye kellemesen telik szeptember elsője mindenkinek. Az idő szerintem rendkívül kellemes, ez a frissesség azért jól esik nekünk. Ráadásul még vissza fog térni a nyár, ha valaki nagy melegre vágyna a hétvégén, az is lesz. Szóval még a napozás, akár a strandolás, fürdőzés is maradhat program, de egyre többen fognak az őszi kirándulások, biciklitúrák felé fordulni. A nyári szabadságok és a strandszezon lecsengésével korábban lehúzta ugye a rolót a Balaton, az elmúlt években azonban a különböző fejlesztéseknek köszönhetően és az e-bike forradalomnak köszönhetően ez is átalakult már. Idei adatok szerint a kerékpáros turizmus a többszörösével körözi le az általános vendégforgalom növekedését, vagyis már készülnek a második főszezonra, ami ezúttal nem a strandolókat, fürdőzőket jelenti, hanem a bicajosokat. Szuper kis bringautak épültek ugye a Balcsi körül, szóval most már nem csak az edzett sportolók, hanem az idősebb korosztály vagy a több generációs családok számára is könnyedén teljesítettük, például a Balaton felvidék nehezebb terepei, és érdemes ki is próbálni azokat, mert elképesztően gyönyörű arra a környék, mint ahogy a Zselicben is természetesen, akár itt is lehet egy jó bringatúrát majd megejteni. Én nem azt mondom, hogy a 33 fokos hétvégén, ami most vár ismét ránk, de majd lesz valódi ősz is valamikor. Megpróbálok utána járni, hogy mikor, és majd hozom ezzel kapcsolatban is az infókat, de most már zenéljünk, jön a Bon Jovi mindjárt, előtte viszont Clean Bandit és Dave Dugatta, ez a Cry Baby.

Egyelőre még nem olyan ikonikus a dal, mint a Top Gun első részéhez készült, de azért Lady Gaga is a Hold My Hand cíművel szépen oda tette magát a 2002-es Top Gun Maverick mellé, és tovább növelte annak sikerét. Na de ki fogja szerezni a Top Gun 3 főcímdalát? Mert hogy lesz ez is, és már arról is beszélt a rendező, hogy mi lesz a sztori fő témája, ez alapján akár Tom Cruise hősének hattyúdala is lehet a harmadik rész. Azért ő is központi karakter lesz természetesen a készülő folytatásban, de egy utolsó vágta lesz már az övé, így fogalmazott a film készítője. Természetesen még arról, hogy egyáltalán mikor láthatjuk, szó sincs, de ha hallgattok bennünket, tudni fogtok róla. Jonas Blue-vel folytatjuk ezúttal a Mama című

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
5: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a kaposvári nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon. A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Több mint 10 000 kaposvári diák számára kezdődött meg ma az iskola. Újra a Bocsonádi Szabó József logisztikai ezrednek hívják a kaposvári katonai alakulatot. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották hétfőn Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2027-es tanévet. Jelencsér Zsolt, a házigazda intézmény igazgatója, az újonnan érkezőket köszöntve úgy fogalmazott, az iskola nem csupán egy épület, az iskola egy közösség, ahol barátokra találhatnak az elsősök. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az oktatásban nem az újat vagy a régit kell választanunk, a jót kell választanunk. A Kinizsiben idén 23 elsős kezdte meg tanulmányait. Szeptember 1-től ismét 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezred néven működik a kaposvári katonai alakulat. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Bocsonádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Láner György második ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. Megszűnhet a készpénzes palack visszaváltása magyarországi repontokon. A MOHU tervei szerint a visszaváltó automaták által kiadott utalványokat a jövőben már nem lehetnek készpénzre váltani a boltok pénztárainál, azokat csak vásárlásra lehetne felhasználni. Aki továbbra is pénzben szeretné megkapni a palackonként járó 50 forintot, annak repont alkalmazáson keresztül bankszámlára utalva lenne erre lehetősége. Még a nyár utolsó napján is megdőlt egy meleg rekord Magyarországon. Hétfőn délután Budapest-Újpest meteorológiai állomásán 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ilyen meleget korábban még nem mértek augusztus 31-én a fővárosban. Az eddigi rekord 35,6 fok volt, amelyet 2015-ben ugyancsak Újpesten regisztráltak. Az új csúcs tehát mindössze 2 fokkal haladta meg a 11 évvel ezelőtti rekordot.
2: Időjárás jelentés.
6: Délután is változóan gomoly felhős napos időnk lesz. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb kisebb eső, a csúcshőmérséklet pedig 28 fok körül alakul. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
2: Időjárás jelentést hallottak
0: a Rádió Most stúdiójában.
2: Györfi Betta.
1: Vidám délutánt kívánok mindenkinek, 4 perccel 12 óra után. A lendület továbbra is megmarad. Kifújjuk magunkból a stresszt, ha eddig volt. Ugye már korábban meséltem arról, hogy egy metal koncert is milyen jó stresszlevezető. Na, akkor most ezen fogunk részt venni, hiszen itt az AC/DC.

Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután. I'm a blue blood, make you center free, not way before you touch my skin.

A változatosságra biztos, hogy nem lehet panasz itt a rádió mostan. A 91.2-n a legjobbakat játsszuk nektek, és a legjobbakkal játszunk együtt. Mégpedig egy Kométa ajándékcsomagért hamarosan finomságok is vannak benne, úgyhogy érdemes figyelni a következő percekben is. Felteszek majd egy kérdést, nem lesz nehéz a válasz rá, azt kell nekünk elküldeni, amennyire tehát a megszokott lesz. Csak füleljetek továbbra is, és jegyezzétek meg SMS és Viber számunkat, amelyre a megfejtések is jöhetnek, illetve közlekedési infók, valamint egyéb más üzenetek is. Ez a 70-32-32-355. Alex Warren jön nem sokára, Usher, és most az Evanescence.

kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream.

0: Reklám. Játék következik.
1: A Kométával játszunk egy jó kis ajándékcsomagért. A Kométa évek óta elkötelezett támogatója a helyi kisiskolásoknak, körülbelül 5500 darab szendvicset oszt ki az általános iskolákban. A tanév kezdéskor minden évben szendvicsosztással is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek átérezzék az igazi Buona Vita életérzést. Nem is kevés szendvicsről van szó. A tanévkezdés alkalmával a Kométa körülbelül hány darab szendvicset oszt ki tehát az általános iskolákban? Ez a kérdésem. 2900, 4300 vagy 5500 a helyes válasz. Írjátok meg a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra, a nevetekkel együtt nem sokára sorsolunk.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Játék következik.
1: A kométa jóvoltából egy jó nehéz ajándékszatyrot tele finomságokkal megtöltve sorsolhattunk ki azok között, akik játszottak velünk. Kérdésem az volt, hogy a tanévkezdés alkalmával a kométa körülbelül hány darab szendvicset oszt ki az általános iskolákban. A helyes válasz az 5500 volt, amit mindenki kiválóan tudott. Ám csak egy valaki lehet az ajándékcsomag. Őt próbáltam hívni, de szerintem nagyon dolgozik. Úgyhogy egyelőre így tudatom, hogy a szerencsés Visnyei Judit szívből gratulálunk, és várunk szerkesztőségünkben, hogy átvedd ezt az ajándékcsomagot, amihez majd jó étvágyat is kívánunk. Egész héten játszunk a kométa jóvoltából, úgyhogy lesz még alkalmatok nyerni. A rádió mostan Tóth Abigail énekel ezúttal, a Sugar Daddy következik.

A pillanat a tiéd. Rádió Most. A story. Locker.

0: Reklám.
1: Buli, szórakozás, kikapcsolódás. Riporónai Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között Kaposváron. A város egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is összművészeti élményeket ígér minden generációnak. A háromnapos programsorozat igazi kikapcsolódást kínál. Színpadra lép többek között a Bagosi Brothers Company, az Arthur Rambo, a The Beavers, a 30Y és még sokan mások. Koncertek, előadások, gyermek és családi műsorok, esténként zenei és vizuális élményeket kínáló különleges produkciók szeptember 3-a és 5-e között. Fergeteges hétvégére vár mindenkit a Riporónai Fesztivál. A program ingyenesen látogathatók. Részletek www.triplefest.hu.
2: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Driftelő autósokra és egykerekező motorosokra vadásztak a rendőrök. 10 napra bezárt a Virágfürdő 25 méteres medencéje. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. 10 napra bezárt a Virágfürdő 25 méteres medencéje. A medencét szeptember 1-e és 10-e között az éves vízcsere és az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt nem használhatják a vendégek. A tervek szerint szeptember 11-én pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek addig a kinti 50 méteres medencében és a Csík-Ferenc versenyuszodában biztosítanak pályát. A lerobbant autóját tolta a Kőrös-hegyi Völgyhídon egy férfi, így bukott le, hogy nincs jogosítványa. A 27 éves siófoki férfi kocsija hétfő délután hibásodott meg az M7-es autópályán, ezért társával együtt a rendkívül forgalmas Völgyhídon kezdték el tolni a járművet. A veszélyes mutatványhoz rendőröket hívtak, akik az intézkedés során kiderítették, hogy a férfi jogosítvány nélkül vezette az autót, sőt, soha nem is volt vezetői engedélye. A férfi ellen eljárás indult. Átírja az idei költségvetést a kormány, miután a vártnál jóval nagyobb lett az államháztartás hiánya. Az eredeti büdzsé még 4200 milliárd forint körüli hiánnyal számolt, ezt most több mint 7100 milliárd forintra emelnék. A változtatásra azért van szükség, mert a gazdaság is jóval lassabban növekszik a vártnál. A korábban tervezett 4,1% helyett idén már csak 2%-os bővüléssel számol a kormány. A módosításban már az új intézkedéseket, köztük az iskola kezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfájának csökkentését is beépítették. 7 ember ellen nyomoznak a szerb-magyar gázvezetéknél tavasszal talált robbanóanyagok ügyében. A szerb hatóságok áprilisban Ormoshegy közelében bukkantak robbanó anyagra és gyújtó zsinórokra a Magyarország energiaellátásában és fontos vezeték közelében. A nyomozás során egy olyan szervezett csoport is a hatóságok látókörébe került, amely a gyanú szerint robbanó anyagokat, robbanó szerkezeteket és drónokat szerzett be Szerbiában, majd ezek egy részét uniós országokba szállította. A szabadkai ügyészség most 7 embert gyanúsít, a nyomozásba pedig más európai országok hatóságait is bevonják.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is változóan gomoly felhős napos időnk lesz. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb kisebb eső, a csúcshőmérséklet pedig 28 fok körül alakul. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: Én nem akarok senkit meggyőzni, de tutira mondom, hogy kiválóan fogjátok érezni magatokat, ha továbbra is rádióztok velünk. Smash into Pieces, Sky Full of Stars, ez a dal címe az együttesnek. Élmény lesz a fülnek. Cameron Whitcomb, One for Nothing című újdonsága is, és itt van Pink Panthers Zara Larsonnal, ez a Stateside című daluk.

0: So never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió most. Kellemes délután.

Idegenekben valóban nem mindig kell megbízni. Kim Wilde Never Trust a Stranger című dalát hallgattuk a rádió moston. Bennünk megbízhattok, mert továbbra is a legjobbakat szánjuk nektek, hiszen a zene gyógyítja a testet, a lelket, a gyerkőcöknek pedig a fejlődésében mennyit tud segíteni. Ezért érdemes minél előbb elkezdeni, már az óviban foglalkozásokra járatni. Zeneóvi foglalkozásra például az idei tanévben is lesz. Játékos formában lehet megismerkedni így komoly zenével, magyar népdalokkal, gyermekdalokkal és körjátékokkal. Népi és klasszikus hangszerek megismerésére is lehetőség nyílik. Szekrényesi Aliz zeneóvi foglalkozásain a Liszt Ferenc Zeneiskolában minden szerdán 5 órától tartja ezt. Az első alkalom szeptember 16-án lesz majd, akkor várják az ovisokat, akik remélhetőleg egész évben kitartóan járnak majd, és sok-sok tudást, élményt szívnak magukba, és aztán folytatják majd a zeneiskolában, akár hangszertanulással is, amit egyébként felnőtt korban sem késő elkezdeni, sosem. Úgyhogy ha volt ilyen álmotok, mondjuk gitáron játszani, zongorán játszani, akkor vágjatok bele, vagy a dobolásba. Egyelőre jöhet a légdobolás. Safri Duóval ez a Lonely Days.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziba délutántól várnak benneteket, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, Ted és a csodalámpa, a Pókember vadonatúj nap, az Insidious köztünk járnak, a Zendülés, a Kutyacsillagkép, a Nyolc lábú követők és az Odüsszeia című filmek valamelyikére, csütörtöktől pedig jönnek az újdonságok, így a Torrente 6 az Elnöki ügy című vígjáték és a Téri szony című kalandfilm. Holnap délután 5 órára egy könyvbemutatóra hívnak benneteket a Takács Gyula könyvtárba, Futó terápia címmel Fejes Dóra sportpszichológus könyvét ismerhetitek meg, a szerzővel Rázsics Veronika igazgató beszélget majd délután 5 órától, a belépés ingyenes. Szintén délután 5 órakor nyílik Bévárdi Károly kiállítása az Agora második emeleti kiállító terében. A tárlatot Pajger Kovács Lilla művészettörténész ajánlja majd az érdeklődők figyelmébe. Csütörtöktől kezdődik a Riprónai Fesztivál. Aznap a kaposvári civil szervezetek mutatkoznak be műsoraikkal 10 órától már a Csokonai fogadó udvarában. Rendhagyó irodalomóra is lesz a Kultúrtaláka együttessel délután 3-tól. August Bárió és Sarkadi Kis János zene és vers című előadása 5 órakor kezdődik majd, jön aztán a Lee Oliver Duo és Csizmadia Lolita akusztik koncerttel is még este. Pénteken is, szombaton is folytatódnak a különleges programok, 3 napon át tehát a belváros élettel telik meg, utcazene, színházi és családi programok, utcaművészeti produkciók, kiállítások, kézműves foglalkozások és különleges kulturális események várnak rátok, na meg a nagy koncertek, pénteken az Arthur Rambo 7-től, a Bagosi Brothers Company 9-től, szombaton a Beavers 7-től, a 30Y pedig 9-től játszik majd a Kossuth téren. Szombaton lecsófőző verseny lesz majd a kaposvári nagypiacon délelőtt, akik nem főznek, azok kóstolhatják ingyenesen a finomságokat, és kézműves foglalkozásokat is tartanak majd gyerekeknek.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Amerikában van valami az életérzésen túl, amit jól csinálok, tehát hogy egyrészt, hogy annak idején tényleg kiszipolyozták fél Európát meg a világot a szürkeállományért, és mondd, gyere hozzám, itt valósíts meg, és nem voltak irigyek, és tényleg mögé állt egy nemzet is támogatta. Nekik tök mindegy, hogy kitalálta fel a golyostollat, magyar vagy nem, magyar vagy német vagy orosz vagy.
3: És nyomják. És
2: gyere, csináld nálunk, és nem amerikai lennél.
3: Így van. Nagyon sokan mondják azt, hogy vannak dolgok, amiket eltarulhatnánk. Például ezt a fajta nemzeti öntudatot is, hogy ahelyett, hogy ugye mi visszahúzkodjuk a másikat, inkább emelnénk föl egymást, mert akkor azzal magunkat is felemeljük.
2: Meg ha van valami jó, de akkor legyen.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

A 90-es évek egyik legnépszerűbb fiú bandájának dalát hallgattuk, ez volt a Backstreet Boys Quit Playing Games címűje a rádió moston. Hát a srácokat ugye nagyon sokan szerették, mások kimondottan gyűlölték őket, de ebből is csak profitáltak. Jelenleg is népszerűbbek, mint valaha. Egy dokumentumfilm is készült róluk, Srácokat tömegben címmel az egyik streaming szolgáltatónál lehet megtekinteni, de élőben a srácokat Budapesten október 21-én a Barba Negrában lehet megnézni és meghallgatni természetesen. Nálunk Tate McRae-t, a Wintedet és Varga Viktort még, de itt van Elferben is, ez a Baby Goodbye. Baby Goodbye.

0: Reklám.
1: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni. Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
2: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hírofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hírofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi volt helyén.
4: Desedai pékség. Már 3 üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Több mint 10 000 kaposvári diák számára kezdődött meg az iskola a mai napon. Rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos közlekedést az iskolák környékén. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották hétfőn Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2027-es tanévet. Gelencsér Zsolt, a házigazda intézmény igazgatója, az újonnan érkezőket köszöntve úgy fogalmazott: az iskola nem csupán egy épület, az iskola egy közösség, ahol barátokra találhatnak az elsősök. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az oktatásban nem az újat vagy a régit kell választanunk, a jót kell választanunk. A Kinizsiben idén 23 elsős kezdte meg tanulmányait. 21 iskola környékén segítik a rendőrök és polgárőrök a biztonságos közlekedést a tanév kezdetén Somogyban. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint elsősorban a tanítás kezdetekor és végeztével a gyermekek által gyakran használt gyalogátkelő helyeken lesznek jelen. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és óvodák közelében lassítsanak és számítsanak a nyári szünethez képest jóval nagyobb gyalogos és jármű forgalomra. A gyerekeket pedig arra figyelmeztetik, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg róla, hogy a közeledő járművezetője észrevette őket. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklőrendszer működését. A Magyar Tudományos Akadémia várhatóan október végére készíti el átfogó vizsgálatát arról, mennyire hatékony a rendszer, illetve van-e bármilyen környezeti, egészségügyi vagy az aszályt befolyásoló hatása. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a jelenlegi meteorológiai adatok nem igazolják, hogy a jéger fokozna a szárazságot, de a kérdést tudományosan is tisztázni szeretnék. A rendszer működését gazdasági szempontból is átvizsgálják, az eddigi évi 2,5 milliárd forint helyett a számítások szerint 1,9 milliárd forintból is fenntartható lenne. Bűnösnek mondták ki Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében az egyetlen vádlottat. A Las Vegas-i esküdtszék szerint a 63 éves Dwayne Kifidi Davis szervezte meg az 1996-os támadást, és ő szerezte hozzá a fegyvert, bár nem ő lőtte le a rappert. Tupacot egy Las Vegas-i utcán támadták meg, 4 lövés érte, sérüléseibe pedig 6 nappal később 25 évesen halt bele. Az ügyben csak 27 évvel később, 2023-ban történt az első letartóztatás. Davis büntetését október 13-án hirdetik ki, akár életfogytiglani börtönt is kaphat.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is változóan gomoly felhős napos időnk lesz. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb kisebb eső, a csúcshőmérséklet pedig 28 fok körül alakul. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallott
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
2: Györfi Betta. Mennyire örülne a főnök, hogyha azt mondanátok, most lépnem kell? 4 percen múlt el 2 óra. A munkaidőből még sok esetben van vissza bőven, de jön a Kuplung a Lépnem kell című dalával Blue Cantrell előtt és Eminem után.

0: ez.
1: A rádiómos zenei kínálatára abszolút igaz a változatosság. Itt van például, akit hallgattunk, Filó Kócz című dalát. Az új generáció egyik nagy sztárja ő. Na de az időben ugrunk most egy jó nagyot, egészen 1992-ig, generációm is, nálam egy picit idősebbek, nagy kedvencét játsszuk ezúttal, az Undercover Baker Street címűjét.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyon kellemes időnk van ma ezzel a 28-29, itt ott 30 fokkal, pedig a maximumot csak 28 fokra tették, de annál egy picit melegebb lett. Szép napos időnk van, nem is érkezik felhő több, legalábbis az éjszakai órákban, majd csak hajnalra. Addigra 15 fokig hűl vissza a levegő, tehát friss reggelünk lesz holnap, itt ott még gyenge eső is előfordulhat. A felhők aztán a délelőtti órákban még maradnak egy darabig, de majd eltűnnek délutára, és a maximum 29-30 fok körül lesz holnap. Visszatér aztán némi felhőzet, de ettől függetlenül nagyon kellemes nyári időnk lesz egész héten, 27-29 fokokkal, a hétvégén pedig 34-35 fok is lehet, és élénk szél.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
4: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb, a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Rod Stewart 1983-as dalát hallgattuk a rádió moston, 3:43 van, így szeptember első napján. Ez a hónap azért sok-sok programot tartogat nekünk már, nap mint nap erre felhívtam a figyelmeteket. Ugye nem sokára kezdődik a héten a Ripronai Fesztivál, jövő héten Mész Fesztivál, 20. alkalommal rendezik meg a városban. A főutcán és az Európa Park környékén kell keresni a sok-sok finomságot és a kulturális eseményeket, mert hogy megint helyi együttesek, civil szervezetek azért bemutatkoznak ezúttal is, és családi programok is lesznek. Na meg a Méz lovagrendek is felvonulnak majd, a Méz királynővel és egyik udvarhölgyével együtt. Látványos lesz, és nagyon finom, például a mézkóstoló. Szeptember 11 és 12, tehát ezeket a dátumokat kell bevésni, hogy beszerezzétek télire az élet egyik legkülönlegesebb és legvitamindúsabb finomságát. A legváltozatosabb zenei kínálatot pedig tőlünk kapjátok, jön Kállai Szanders, Biga és Wolfi páros a Sampol Inával, most pedig Szigele a Melódi című dalával.

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
2: Szeptember 5-én 8 és 12 óra között lecsófőző verseny a Kaposvári Nagypiacon. Gyere el és kóstolj bele a különleges receptekbe, szurkolj a csapatoknak, vagy állj te is fakanalat ragadva a bogrács mellé. Ingyenes kóstolók, kézműves programok, helyi termelők finomságai. Egy nap, ami a jókedvről és az ízekről szól. További részletek a Kaposvári Nagypiac honlapján és a Facebookon.
3: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
4: Driftelő autósokra vadásztak a rendőrök, újra Bocsonádi Szabó József logisztikai ezrednek hívják a kaposvári katonai alakulatot. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. Szeptember 1-től ismét 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezred néven működik a kaposvári katonai alakulat. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Bocsonádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Láner György II. Ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. A lerobbant autóját tolta a Kőrös-hegyi Völgyhídon egy férfi, így bukott le, hogy nincs jogosítványa. A 27 éves siófoki férfi kocsija hétfő délután hibásodott meg az M7-es autópályán, ezért társával együtt a rendkívül forgalmas Völgyhídon kezdték el tolni a járművet. A veszélyes mutatványhoz rendőröket hívtak, akik az intézkedés során kiderítették, hogy a férfi jogosítvány nélkül vezette az autót, sőt, soha nem is volt vezetői engedélye. A férfi ellen eljárás indult. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén Magyarországon. A Fruit Web becslése szerint mindössze 130-140 ezer tonna almát születelhetnek, miközben egy jó évben akár 4-500 ezer tonna is teremhet. A termést már a tavaszi fagyok is megtizedelték, az aszály és a nyári hőség pedig tovább rontotta a helyzetet. Étkezési almából ezért nagyjából annyit kellene külföldről behozni, mint amennyi itthon megtermett. Visszavonult az argentin válogatottól Lionel Messi. A 39 éves klasszis hétfő jelentette be, hogy 21 év után lezárja válogatott pályafutását. Messi Argentinával 2022-ben világbajnokságot nyert, idén pedig ismét VB-döntőig jutott a csapattal, ahol Spanyolországtól kapott ki. A 8-szoros aranylabdás futballista azt írta, fájdalmas volt meghozni a döntést, de úgy érzi, eljött az idő, hogy átadja a helyét a fiatalabb játékosoknak. Messi 2005-ben épp Magyarország ellen mutatkozott be a válogatottban, de alig egy perccel a becserélése után kiállították.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is változóan gomoly felhős napos időnk lesz. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb kisebb eső. A csúcshőmérséklet pedig 28 fok körül alakul. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
5: Győrti Betta. Krisztián hírei után még egy jó hírrel szolgálhatok, mégpedig azzal, hogy ebben az órában is játszani fogunk az Obi előtti zöldséges jóvoltából. Ismét egy szép nagy görög dinnyét nyerhet tőlünk valaki. A feladat ismét csak egy kérdés megválaszolása lesz, úgyhogy füleljetek továbbra is, és élvezzétek a Nickelback újdonságát közben, a Leave Me Behind című szól már is, de előbb még két nagyszerű énekesnő közös dalát hallgatjuk, Anne-Marie és Shania Twain következik. Well,

Ez volt Lost Frequencies és a Basti közös dala, a Head Down című a Rádió Moston. A Szennai Bojtoros pizzériába és étterembe küldök most egy dalt, ahol finom vadételek mellé biztos jól esik egy zenei kívánság is. Diának és Robinak jó munkát kívánunk, és Molinak, Szabinak is, hiszen a helyszínen tesztelnek éppen. Jó étvágyat, és jó esély van így arra, hogy a legközelebbi Easy Rider is itt készül majd a Szennai Bojtoros pizzériában és étteremben, ahol mindenkit üdvözlünk. Nektek szól Amy Winehouse Valerie címűje most.

Ez volt Amy Winehouse, Valeria a rádió moston. 3:45-kor lassan már lehet gondolkodni azon, hogy a napköziből, bár ma sok helyütt az iskolákban rövidített nap volt, szóval el kell hozni a gyerkőcöket. Ma már a legtöbb esetben mindkét szülő kiveszi ebből a részét, de vajon a házi munkából is kiveszik-e az urak a részüket? Egyelőre úgy néz ki, hogy ebben az esetben még egyenlőtlen a munka megosztás, ugyanis még egy átlagos munkanap 8 órás, az édesanyáké 14 órát tesz ki. Bár a nemek közti különbségek évtizedről évtizedre csökkennek, de a KSH statisztikájából jól látszik, hogy ma a nők Magyarországon még mindig kétszer annyi házi munkát végeznek, mint a férfiak. A házi munka mellett pedig jellemzően a nők azok, akik a háztartással, gyerekekkel járó szervezési feladatokat is észben tartják, illetve intézik. És nem csak azért kellene ezen változtatni, hogy a családban általános legyen a jó hangulat, és senki ne szakadjon meg, vagy érezze úgy, hogy többet tesz, mint a másik. Azért lenne fontos, mert egy egyenlőségen, egészséges munkamegosztáson alapuló párkapcsolat elviekben mindkét fél fizikai és mentális egészségét is javíthatja. Hamarosan hazatérve tehát, osszátok meg a munkát, hogy az egész család együtt tudjon aztán pihenni és rádiózni. Depeche Mode-dal folytatjuk, de előbb még Simple Plan jön a Nothing Changes.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám. Játék következik.
1: Nem kell lemondani még a mézédes magyar dinnyéről. Az Obi előtti zöldségesnél még mindig kapható a jó minőségű magyar dinnye. A különleges zamatú mézédes dinnyéket előtte meg is kóstolhatja bárki. Zöldséggyümölcs Obi parkoló, mert gyümölcsöt enni jó. Nyitva hétfőtől péntekig reggel 9 és este 6 óra között, szombaton 9-től délig. Az Obi előtti zöldségest a Facebookon is megtaláljátok. Egy egész dinnyét nyerhet az, aki jól válaszol kérdésemre, ami a következő: hány kilogrammos egy átlagos dinnye? 3, 5 vagy 10. Várom a helyes válaszokat és a neveket a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra.
0: Reklám hangzott el. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes díj.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Játék következik.
1: Az Obi előtti zöldségesnek köszönhetően játszhattunk ismét egy óriási mézédes magyar dinnyéért veletek, és szerencsére sokan játszottak velünk, és megválaszolták kérdésemet, már meg is van a szerencsés, akit azonnal tárcsázok.
2: Tessék, Sanyi.
1: Szia, Sanyi, Betta vagyok a Rádió Mostól.
2: Halihó.
1: Halihó, azért hívlak, mert te szeretnél egy óriási nagy görög dinnyét, igaz?
2: Így igaz.
1: Ezért játszottál velünk, és nagyon jól tudtad, hogy egy átlagos dinnye hány kiló lehet körülbelül?
2: 10 kiló.
1: 10 kiló, bizony.

0: lehet, hogy ennyi lesz, ilyen nehéz lesz a tenyereményed is. Az Obi előtti zöldségesnél várnak ezért a dinnyért, Sanyi.
1: Köszönöm mindenkinek.
0: Nagyon szívesen fogyassza a család egészséggel ezt a dinnyét.
1: Úgy lesz a család, majd nyomja.
0: Oké, leadjuk a nevedet, várnak ott.
1: Köszönöm.
0: Nincs mit, szia-szia.
1: Hello.
2: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: szép. Reklám.
1: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
2: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma. A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól. Mentes morzsa. Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos közlekedést az iskolák környékén. Több mint 10 000 kaposvári diák számára kezdődött meg a tanév a mai napon. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották hétfőn Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2027-es tanévet. Gelencsér Zsolt, a házigazda intézmény igazgatója, az újonnan érkezőket köszöntve úgy fogalmazott: az iskola nem csupán egy épület, az iskola egy közösség, ahol barátokra találhatnak az elsősök. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az oktatásban nem az újat vagy a régit kell választanunk, a jót kell választanunk. A Kinizsiben idén 23 elsős kezdte meg tanulmányait. 21 iskola környékén segítik a rendőrök és polgárőrök a biztonságos közlekedést a tanév kezdetén Somogyban. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint elsősorban a tanítás kezdetekor és végeztével a gyermekek által gyakran használt gyalogátkelőhelyeken lesznek jelen. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és óvodák közelében lassítsanak és számítsanak a nyári szünethez képest jóval nagyobb gyalogos és járműforgalomra. A gyerekeket pedig arra figyelmeztetik, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg róla, hogy a közeledő járművezetője észrevette őket. 10 napra bezárt a Virágfürdő 25 méteres medencéje. A medencét szeptember 1-e és 10-e között az éves vízcsere és az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt nem használhatják a vendégek. A tervek szerint szeptember 11-én pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek addig a kinti 50 méteres medencében és a Csík-Ferenc versenyúszodában biztosítanak pályát. Megszűnhet a készpénzes palack visszaváltása magyarországi repontokon. A MOHU tervei szerint a visszaváltó automaták által kiadott utalványokat a jövőben már nem lehetnek készpénzre váltani a boltok pénztárainál, azokat csak vásárlásra lehetne felhasználni. Aki továbbra is pénzben szeretné megkapni a palackonként járó 50 forintot, annak repont alkalmazáson keresztül bankszámlára utalva lenne erre lehetősége. Hét ember ellen nyomoznak a szerb-magyar gázvezetéknél tavasszal talált robbanóanyagok ügyében. A szerb hatóságok áprilisban Ormoshegy közelében bukkantak robbanóanyagra és gyújtózsinórokra a Magyarország energiaellátásában is fontos vezeték közelében. A nyomozás során egy olyan szervezett csoport is a hatóságok látókörébe került, amely a gyanú szerint robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be Szerbiában, majd ezek egy részét uniós országokba szállította. A szabadkai ügyészség most 7 ember gyanúsít, a nyomozásba pedig más európai országok hatóságait is bevonják.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a változóan gomoly felhős napos idő. A hőmérséklet késő délután 27-28 fok környékén alakul. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában.
0: Gyürti Betta.
6: Hát akik nem végeznek így 4 perccel 4 óra után a munkájukkal, azok lehet úgy érzik, még ami vissza van belőle, örökké tart. De le fog járni ez az idő is, kicsit meggyorsítva ráadásul, úgyhogy ha hallgatjátok Mangorize újdonságát, az Örökké tart című, a One Republic Ain't Worried című darabja után, maradjatok velünk! I don't know.

Beyoncé és Bruno Mars közös óriási slágere az APT szólt a rádió moston, így 4:45 környékén sokan már fellélegezhetnek a napi munka után, a diákok pedig az első tanítási nap után. A felsőoktatásban később kezdődik majd az idei tanév. Több százezer új hallgató kezdi meg tanulmányait ebben a hónapban, miközben már a dolgozó egyetemisták számára is új időszámítás kezdődik. Míg azt hinnénk, hogy a diák munka nyáron dívik a legjobban, ilyenkor sem esik vissza a népszerűsége. A hosszú távú gyakornoki pozíciókban a cégek ősszel, télen és tavasszal is számítanak a már bevált fiatalokra. Persze az órarend határozza meg ismét, hogy mennyi időt tudnak munkára fordítani, de nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és ez nagyon hasznos több szempontból is. Némi élettapasztalata mindenképpen gazdagodik a fiatal, hogyha az egyetem mellett dolgozik is. Remélem azonban jut idő a kikapcsolódásra, szórakozásra is mindenkinek. És még délelőtt arról beszéltem, hogy a munkahelyeteken lehet bulizni egy kicsit a stresszoldásért, úgyhogy hallgattok bennünket, amikor hazaértek, akkor szintén lazítsatok hasonlóképpen. A feszültségoldáshoz a tánc az egyik legjobb mód, otthon ráadásul különleges tudásra vagy tökéletes mozdulatokra sincs szükség. Lehet egyedül is ropni, a lényeg, hogy egy időre háttérbe kerüljön a megfelelési kényszer és helyet kapjon a szabad mozgás, az örömteli mozgás és a lazulás. Ezúttal Mikával és Grace Kellyvel. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Hamarosan nézhetitek a Kapospontot ma este, előtte előjáróban néhány szó a mai témákról. Változhat a tanterv és a módszertan, de az oktatáspolitika mércéje mindig a gyermek érdeke. Erről is beszélt a városi tanévnyitón Kaposvár polgármestere. A szokásokhoz híven Kaposvár idén is jól felszerelt tolltartóval köszöntötte a kis elsősöket, a gyerekek nagyon várták már az első napot az iskolában. Leves, pörkölt és szalámi is készült marha bendőből néhány nappal ezelőtt Gálosfán. Az ottani pacal tábort az ország legkiválóbb szakértői szervezték. Nézzétek meg, hogy zajlott ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Reklám hangzott el, ne érts be kevesebbel, mert a pillanat... Oh, yeah.

Szóval az Everybody's Changing című a rádió moston, igen, minden változik, folyamatosan változásban van a világ, de egy valami biztos, itt a 91.2-n továbbra is olyan jó kis dalokat hallgathattok, még mindig. By Alexis a Slepp érkezik hamarosan, Taylor Dane és most Robin Schulz. Az Elaine című dallal búcsúzom el, csütörtökig tőletek, remélem akkor is találkozunk. Györfi Bettát hallottátok, minden jót!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám!
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók!
0: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, neue Klasse technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
2: Buli, szórakozás, kikapcsolódás. Riporónai Fesztivál szeptember 3-a és 5-e között Kaposváron. A város egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is összművészeti élményeket ígér minden generációnak. A háromnapos programsorozat igazi kikapcsolódást kínál. Színpadra lép többek között a Bagosi Brothers Company, az Arthur Rambo, a The Beavers, a 30Y és még sokan mások. Koncertek, előadások, gyermek és családi műsorok, esténként zenei és vizuális élményeket kínáló különleges produkciók szeptember 3-a és 5-e között. Fergeteges hétvégére vár mindenkit a Riporónai Fesztivál. A program ingyenesen látogathatók. Részletek www.triplefest.hu.
3: Desedai Pékség. Már három üzletben, reggel 5 órától. Friss, ropogós, házias péksütemények és kenyerek. Több mint 50 féle hagyományos reform, finomság és cukrász termékek helyben vagy rendelésre, telefonon és online. Desedai Pékség. Egy jó nap itt kezdődik.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Driftelő sofőrökre vadásztak a rendőrök. Újra a bocsanádi Szabó József logisztikai ezrednek hívják a kaposvári katonai alakulatot. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. Szeptember 1-től ismét 64. bocsanádi Szabó József logisztikai ezred néven működik a kaposvári katonai alakulat. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte bocsanádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Láner György második ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. A lerobbant autóját tolta a Kőrös-hegyi Völgyhídon egy férfi, így bukott le, hogy nincs jogosítványa. A 27 éves siófoki férfi kocsia hétfő délután hibásodott meg az M7-es autópályán, ezért társával együtt a rendkívül forgalmas Völgyhídon kezdték el tolni a járművet. A veszélyes mutatványhoz rendőröket hívtak, akik az intézkedés során kiderítették, hogy a férfi jogosítvány nélkül vezette az autót, sőt, soha nem is volt vezetői engedélye. A férfi ellen eljárás indult. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén Magyarországon. A Fruit Web becslése szerint mindössze 130-140 ezer tonna almát születelhetnek, miközben egy jó évben akár 4-500 ezer tonna is teremhet. A termést már a tavaszi fagyok is megtizedelték, az aszály és a nyári hőség pedig tovább rontotta a helyzetet. Étkezési almából ezért nagyjából annyit kellene külföldről behozni, mint amennyi itthon megtermett. Letartóztatták azt a 24 éves férfit, aki részegen lopott el egy kis repülőt szombaton Kalocsán. A férfinak nem volt pilóta engedélye, ennek ellenére sikerült elindítani a Cessnát. A géppel Paks felé repült, ezért a Gripeneket is riasztották, majd Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután egy segítségére megálló autós kocsijával is megpróbált elhajtani, ezért járműlopás mellett rablás kísérletével is gyanúsítják. A férfi annyira ittas volt, hogy állítólag a kiérkező mentők először külföldinek hitték, később pedig azt állította, hogy semmire nem emlékszik a történtekből.
6: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a változóan gomoly felhős napos idő. A hőmérséklet késő délután 27-28 fok környékén alakul. Hétközben marad majd a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont újra 33 fokos hőség várható.
6: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Amerikai álom. Ugye igen. Sokat emlegetik
2: a
1: ezt.
2: Pite, ott a pite.
3: Meg a pite.
2: Az amerikai pitét ne hagyjuk ki.
3: Langyosan jó, igen. Nem feltétlenül politikai, katonai vagy gazdasági oldalról nézzük Amerikát. Miért van valami Amerika érzése a félvilágnak? Miért integet vissza álmainkban Amerika? Miért a lehetőségek hazája? És mi az, ami Amerika nélkül nem lenne az, ami? Mindenki egy kicsit próbálja Amerikába képzelni magát.
2: Zene, Hollywood, életérzés.
3: A popkultúra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. szeptember 1-e kedd, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Több mint 10 000 diák számára kezdődött meg a tanév Kaposváron. Hétfőn, egy nappal a tanév kezdet előtt, a Kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2027-es tanévet. Gelencsér Zsolt, a házigazda intézmény igazgatója, az újonnan érkezőket köszöntve úgy fogalmazott, az iskola nem csupán egy épület, az iskola egy közösség, ahol barátokra találhatnak az elsősök. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az oktatásban nem az újat vagy a régit kell választanunk, hanem a jót kell választanunk. A Kinizsiben idén 23 elsős kezdte meg tanulmányait. Több mint 600 elsős kapott tolltartót a várostól. Idén is ajándék tolltartót kaptak a kaposvári elsősök a tanév első napján. A város összesen 612 első osztályos diáknak adott teljesen felszerelt tolltartót, benne többek között ceruzákkal, vonalzókkal és ratírral. A kezdeményezés már 24 éves hagyomány Kaposváron. Szita Károly polgármester kedden a Kodály Zoltán központi általános iskola 3 első osztályát kereste fel, ahol személyesen adta át az ajándékokat. A tolltartókat idén is egy kaposvári vállalkozástól vásárolta a város. Rendőrök és polgárőrök figyelnek a zebránál. Somogyban a tanév kezdetén 21 iskola környékén segítik rendőrök és polgárőrök a biztonságos közlekedést. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint elsősorban a tanítás kezdetekor és végeztével a gyermekek által gyakran használt gyalogátkelőhelyeken lesznek jelen. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és óvodák közelében lassítsanak, és számítsanak a nyári szünethez képest jóval nagyobb gyalogos és jármű forgalomra. A gyerekeket pedig arra figyelmeztetik, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg arról, hogy a közeledő jármű vezetője észrevette őket. Engedély nélkül átalakított autók miatt büntettek a rendőrök. Múlt héten a rendőrök Kaposváron driftelő és egykerekező sofőrökre vadáztak. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autó tulajdonosától pedig elvették a kocsi forgalmi engedélyét. Lánerről vissza a Bocsonádira. Ismét 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezred néven működik Kaposvár katonai alakulata szeptember 1-től. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Bocsonádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Lánár György II. Ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Lucin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. Megújul a Városliget. Több mint 1 milliárd forintból újul meg a Városliget és a Malomtó környéke Kaposváron. A teljes egészében Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés során megújítják a zöld területeket és sétányokat, valamint új fákat és növényeket telepítenek. A Városligetben egy új, 3 és 12 év közötti gyerekeknek szánt játszóteret is kialakítanak, emellett parkolóhelyek, kerékpártárolók és új közvilágítás is létesül. A Malomtó vízminőségének javítására pedig egy új vízfrissítő rendszert építenek ki. A beruházás során összesen több mint 5000 négyzetméternyi terület újul meg. Segítenek a felzárkózásban. Újabb 300 millió forintos fejlesztési program indul Kaposszentjakabon. A teljes egészében Európai Uniós forrásból megvalósuló program célja a városrészben élők felzárkóztatása és a helyi közösség erősítése. A Csillag utcai jelenlétházban többek között családsegítéssel, életvezetési tanácsadással, valamint a gyermekeknek tanulást segítő logopédiai és mozgásfejlesztő foglalkozásokkal készülnek. Az álláskeresők elhelyezkedését külön programokkal segítik, emellett egészségügyi és függőség megelőző foglalkozásokat is szerveznek. Karbantartás a virágfürdőben. A virágfürdő 25 méteres medencéje 10 napra bezárt. A medencét szeptember 1-e és 10-e között az éves vízcsere és az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt nem használhatják a vendégek. A tervek szerint szeptember 11-én pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek addig a kinti 50 méteres medencében és a Csík Ferenc versenyuszadában biztosítanak pályát. Indul a kukamosás. Újraindul a szemetesek mosása és fertőtlenítése. A szeptember 7-ével kezdődő héten kerül sor a hulladékgyűjtő edények tisztítására, adta hírül a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Non-Profit Kft. A társaság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint a kukák fertőtlenítő mosását szeptember 2-ig lehet igényelni. A szolgáltatást a hulladékgyűjtő edények belső tisztítására és fertőtlenítésére indított el a KHG, a célja pedig, hogy higiénikusabbá váljanak a háztartásokban használt tartályok, mivel azokban könnyen elszaporodhatnak a kórokozók és kellemetlen szagok alakulhatnak ki. Az igényléssel kapcsolatos további tudnivalókat a KHG honlapján lehet megtalálni. Sohasem volt jogsia. A Kőrös-hegyi Völgyhídon tolta a lerobbant autóját egy férfi, így bukott le, hogy nincs jogosítványa. A 26 éves siófoki férfi kocsia hétfő délután hibásodott meg az M7-es autópályán, ezért társával együtt a rendkívül forgalmas Völgyhídon kezdték tolni a járművet. A veszélyes mutatványhoz rendőröket hívtak, akik az intézkedés során kiderítették, hogy a férfi jogosítvány nélkül vezette az autót, sőt, soha nem is volt vezetői engedélye. A férfi ellen eljárás indult. A krónika végén pedig egy sporthír. A Szeged ellen kezdi a bajnokságot a KKK. A Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub hazai pályán kezdi meg az új bajnoki szezont. A KKK szeptember 26-án 18 órától a Szegedet fogadja a Kaposvár arénában. A kosarasokra ezután sűrű program vár. 3 nappal később a Szolnok, október 2-án pedig a Kecskemét otthonában lépnek pályára. Az alapszakasz során összesen 13 hazai meccse lesz a KKK-nak.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Este általában derült lesz az ég, és 20-22 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként komoly felhős idő várható, 28 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is ajándéktól tartót kaptak a kaposvári elsősök a tanév első napján. A város összesen 612 első osztályos diáknak adott teljesen felszerelt toltartót, benne többek között ceruzákkal, vonalzóval és radírral. A kezdeményezés már 24 éves hagyomány Kaposváron. Szita Károly polgármester kedden a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 3 első osztályát kereste fel, ahol személyesen adta át az ajándékokat. A toltartókat idén is egy kaposvári vállalkozástól vásárolta a város. 21 iskola környékén segítik a rendőrök és polgárőrök a biztonságos közlekedést a tanév kezdetén Somogyban. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint elsősorban a tanítás kezdetekor és végeztével a gyermekek által gyakran használt gyalogátkelőhelyeken lesznek jelen. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és óvodák közelében lassítsanak és számítsanak a nyári szünethez képest jóval nagyobb gyalogos és jármű forgalomra. A gyerekeket pedig arra figyelmeztetik, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg róla, hogy a közeledő jármű vezetője észrevette őket. A lerobbant autóját tolta a Kőrös-hegyi Völgyhídon egy férfi, így bukott le, hogy nincs jogosítványa. A 27 éves siófoki férfi kocsija hétfő délután hibásodott meg az M7-es autópályán, ezért társával együtt a rendkívül forgalmas Völgyhídon kezdték el tolni a járművet. A veszélyes mutatványhoz rendőröket hívtak, akik az intézkedés során kiderítették, hogy a férfi jogosítvány nélkül vezette az autót, sőt, soha nem is volt vezetői engedélye. A férfi ellen eljárás indult. Hét ember ellen nyomoznak a szerb-magyar gázvezetéknél tavasszal talált robbanóanyagok ügyében. A szerb hatóságok áprilisban Ormoshegy közelében bukkantak robbanóanyagra és gyújtózsinórokra a Magyarország energiaellátásában és fontos vezeték közelében. A nyomozás során egy olyan szervezetcsoport is a hatóságok látókörébe került, amely a gyanú szerint robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be Szerbiában, majd ezek egy részét uniós országokba szállította. A szabadkai ügyészség most 7 embert gyanúsít, a nyomozásba pedig más európai országok hatóságait is bevonják. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén Magyarországon. A Fruit Web becslése szerint mindössze 130-140 ezer tonna almát születelhetnek, miközben egy jó évben akár 4-500 ezer tonna is teremhet. A termést már a tavaszi fagyok is megtizedelték, az aszály és a nyári hőség pedig tovább rontotta a helyzetet. Étkezési almából ezért nagyjából annyit kellene külföldről behozni, mint amennyi itthon megtermett.
0: Időjárás jelentés.
2: Este általában derült lesz az ég, és 20-22 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként komoly felhős idő várható, 28 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

Zenemaraton itt, most. Rádió Most. Are you ready?

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 1-e kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat! Ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Györfi Betta vagyok. A mai összeállításunk főleg a héten esedékes Lipronai Fesztivál köré fonódik, megidézve a világhírű festő örökségét, de szó lesz jogosítványszerzésről és vállalkozásmenedzsmentről is. Tartsanak velünk, kezdünk! Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Kaposváron a Lipronai Fesztivált. Keszthelyi Tibor programajánlója következik.
3: Lipronai József a magyar modern festészet egyik legkiemelkedőbb alakja, akinek neve elválaszthatatlan Kaposvártól. Bár Párizsban vált a Nabis művész csoport elismert tagjává, művészetének kiteljesedése és legérettebb korszakai bizony Kaposvárhoz kötődnek. Erre és korszakalkotó művészetére több napos összművészeti fesztivál emlékeztet ismételten. Helyszínekre vontva a következő képpen néz ki időrendben a programkínálat. Nyilván a rendezvény egyik központi helyszíne a Kossuth tér, ahol a nagy koncertek lesznek. Szeptember 4-én este 7 órától fellép az Arthur Rambo Supergroup, ez egy rockzenekar, 21 órától pedig Bagosi Brothers Company koncert lesz majd. Másnap, szeptember 5-én 19 órától fellép az egyik legbulisabb koncertzenekar, a The Beavers, jártak már Kaposváron, akkor is jó bulit adtak. Szeptember 5-én este 9 órától pedig a pécsi 30Y koncertezik majd. A rendezvények másik helyszíne az Európa Park, itt már szeptember 3-ától lesznek események, méghozzá délután 16:30-tól a Rock Színház ad egy válogatás műsort, 17:30-tól lesz Lipi mit csinálsz. Lipi mit csinálsz a szexualitást és a női önbizalmat kendőzetlen humorral kezelő népszerű magyar podcast házigazda és közösségi médiás formáció egyik megalkotója és műsorvezetője, ő egyébként több alkalommal is szerepet kap a rendezvény sorozatban. Ugyancsak az Európa Parkban 3-án este 8 órától Varga Livius Showband koncert lesz. Varga Livius a Quimby frontembere, és köré szerveződött ez a szórakoztató, műfajokon átívelő örömzenélés, amely a funky, a blues, a groove-os rock és az improvizatív színpadi humor ötvözetével pörgeti majd fel a közönséget. Pénteken délután 4 órától Danny Bain a Fánlakó gyermek műsor lesz majd, utána este 6 órától Bianca Hajdu lesz, aki egy magyar digitális tartalom készítő és vizuális művész, aki az Instagramon és más közösségi platformokon megosztott egyedi hangulatú fotóival és illusztrációval, esztétikus életmód tartalmaival vált ismerté. Este 8 órától Gorgen Benzol, ők egy fiatal energikus magyar zenekar, amely az alternatív rockot, a funkot és a jazz funkot, sőt az elvont humoros dalszövegeket ötvözi egyedi kísérletező hangzás világgal. Majd este 10 órától itt az Európa Parkot az Avarok akusztikus koncertje zárja. Szeptember 5-én 10 órakor nyílik már a színpad az Európa Parkban, lesz Kuflik koncert, Kuflik Dániel András által alkotott fura és szeretetre méltó kifli formájú lényekkel. Délután 2-től Percussion projekt Pécsről, fellép 16 órától az Irka Firka egy gyermek műsorral, 18 órától pedig az Imago Mundi, aki romániai nagyszebeni gyökerű népi zenei együttes, akik a klasszikus és hagyományos a román dallamvilágot kortárs, akusztikus jazz és villanymentes kamara hangszereléssel ötvözik. Majd maradunk egy picikét a világ zenénél, este 8 órától fellép a Szeder formáció, az a Szeder Szabó Krisztina, dalszerző énekesnő, aki könnyed sanzonos francia eleganciát, játékos popfolkot és közvetlen mesélős dalszövegeket ötvöz egyedi hangzás világában. Este 10 órától pedig a Silver Rose Band a színpadon, dallamos igényes hangszerelésű klasszikus és alternatív rockzenét játszó magyar muzsikusok ők. Az idei Lipronai Fesztivál harmadik színhelye a Dorottya ház udvara, ahol szintén csütörtökön elindulnak már a programok, méghozzá délelőttől a kaposvári civil szervezetek fognak majd bemutatkozni és műsort adni. Délután 3 órától lesz majd rendhagyó irodalomóra a kaposvári kultúrtalálka együttessel, 5 órától fellép a kaposvári származású August Bárió és Sarkadi Kis János színművész, tehát zene és vers a színpadon. Este 7 órától jön a visszatérő Lee Oliver, aki eddig trióban lépett fel, most nálunk már dúóban fog, majd este 9:30-tól Csizmadia Lolita, a kaposvári származású előadó művész ad majd akusztikus koncertet. Pénteken is 10 órakor nyílik majd a színpad egy interaktív zenei előadás sorozattal. Mai modern könnyű zene kialakulása lesz a téma, a fellépők Benkő Zsolt, Lombos Márton, Sümegi Tamás és Takács Roland. Délután 3 órától pedig jön a Romhányi 105, a neve szerző születésének 105. évfordulójára. Meglepetés műsor lesz majd, már csak azért is, hiszen számos nagynevű művész tartozik a projekthez, meglátjuk ki jön majd esetleg Spilák Klára, vagy éppensége Várkonyi Judit, vagy éppen Mészáros Árpád Zsolt, netán Kardos Óbert színművész is? Na, a helyszínen kiderül. Délután 5 órától a fellépő a Dynamite Juice, egy pörgős magyar rockabilly, country és pop együttes. 19 órától Bodor Áron a csendesebb része. Ez az Esti Kornél zenekarból ismert Bodor Áron első szólólemeze, amely intimitással és letisztult hangszereléssel nyúlt majd mély belső utazást az emberi lélek csendesebb, melankolikusabb szegleteibe. Majd 20 óra 30 perctől egészen hajnali egyik hangkép udvar sok-sok fényfestéssel. Szeptember 5-én és hogy mindig a Dorottyaház udvarán járva, ugyancsak 10 órától indulnak a programok cirkuszi játszóházzal, de lesz mesebarlang, kaptárszínház projekt, picurimuri koncert, bűvész show, felép a Kristály Kvartett egy mesekoncerte, lesz Kámforbáb színház, majd stílusváltás este 7 órától már a felnőtteknek szól a műsor, a Mr. Firehand és Jumping Mad Duo, a hazai blues széna két kiemelkedő alakjával, Privko Firehand Cornél Virtuos Boogie Woogie zongora játékával és Pirobsky Jumping Matt Mátyás dinamikus szájharmonika játékával. Az esti programot ismét a Hangkép udvar zárja majd. A három helyszín mellett a sétáló utcán lesznek utcazenei programok is az Analógia Record Shop előtt, így csütörtökön délután 2-től Analógia Daytime Party lesz, pénteken 3 órától a fellépők Dörnyei Szabi, a Csintalanok duó, Nagy Barni és Kis Peti duója, Hegyi Dávid és Dörnyei Szabi ismét. Szombaton 3 órától ott lesz majd Magyari Timót, a Kalimpa Ütő Együttes Dombóvárról, a Lippi Mit Csinálsz, valamint Séta Attila is tanítványai. Mindezek mellett, hiszen ezért összművészeti fesztivál a Prónai Fesztivál, utca művészeti programok is várják a kedves érdeklődőket a sétáló utcában. Pénteken délután 17:30-tól Dani Bén zenemasinája, másnap már 11 előtt lesznek gólyalábasok, fellépnek a Nita táncosok, biciklisot láthatunk Szappanós Ádámmal és légtornászokat a White Bird Paul Arial Art stúdiótól. Képző és iparművészet is lesz az utcán hagyomány szerint, és utcatárlat, alkotók a belvárosban mindhárom napon 10-18 óráig várják a kedves érdeklődőket. Ott lesz továbbá az Icsi Mihály Iparművészeti Szakgimnázium számos programmal szeptember 3-án, szeptember 4-én, a Mater Iprónai Művészeti Kar Repő Szakkollégium programjai szeptember 4-én és 5-én délelőtt 10 órától zajlanak, lesz közösségi festés, Riprónai virágos kertjét lehet újra alkotni majd a sétáló utcában a Pacsmaggal, és természetesen kint lesz a Somogy Megyei Művészeti Egyesület is a sétáló utcában, ahol szeptember 5-én délután 3-tól este 6 óráig lehet velük babát készíteni, fazekaskodni, nemezelni és szőni is. Díjmentesen látogathatók a kiállítások a fesztivál ideje alatt, például a Természetesen a természetben Bévárdi Károly kiállítása az Agóra második emeleti kiállító terében, amelynek megnyitója egyébként holnap délután 5-kor lesz. Lesz másképp kiállítás Bózsa Brigittával, Ksint Valázsa és Tóth Györggyel a Dorottyaház nagytermében, és Baranyai Roland vaspor fémszobra is megtekinthetők a Dorottyaház udvarában majd. Egyébként a kiállításokra hamarosan a következő interjúban visszatérünk. Azzal búcsúzom a programajánlóban, hogy szeptember 5-én lesz Titi Táncház is az Agórában, de a város fő kulturális intézményei is megismerhetők testközelből majd a belvárosban található standoknál, így a Riplónai Múzeum, a Takács Gyula Könyvtár és a Csiki Gergely Színház is.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Másképp címmel nyílik közös kiállítása a Ripronai Fesztiválon Bózsa Brigittának, Zsvint Balázsnak és Tóth Györgyinek. A tárlatról és a közös munkáról Bózsa Brigittával beszélgetett Széki Éva.
2: A Ripronai Fesztivál, akkor biztos számíthatunk egy olyan kiállításra, amit te neved, Zsvint Balázsé és Tóth Györgyé jelképez. Így lesz ez idén is, megspékelve azzal, hogy még két kísérő program is lesz. Mesélnél erről valamit?
3: Éppen 10 éve, 2016-tól állítunk mi ki hárman közösen, többnyire a Ripronai Fesztiválon, és arra gondoltunk, hogy ezt a kerek jubileumot megünnepelnénk valami különleges dologgal. Mivel mi mindig jelen szoktunk lenni a kiállításainkon, megtapasztaltuk azt, hogy a látogatók érdeklődőek, nagyon érdekli őket az alkotás folyamata, rengeteg kérdésük van, szeretnek erről beszélgetni, és így jött az ötlet, hogy akkor csináljunk két pódiumbeszélgetést, ahova meghívunk ismert embereket, művészeket, alkotókat, és erről faggatjuk őket.
2: Mit lehet tudni erről a két pódiumbeszélgetésről, kik lesznek a résztvevői, és milyen témában?
3: Az első pódium beszélgetésre szeptember 4-én, azaz pénteken kerül sor, 19 órakor, a Dorottya ház dísztermében. A meghívott vendégek olyan különleges alkotók, akik a tárgyalkotást mondhatni művészi fokra emelték, tehát a hétköznapi tárgyakból műremekeket varázsolnak a munkájuk során. A kaposváriaknak azt gondolom nem kell bemutatni Lovász Mártát, divattervezőt, stylistot, talán Kószó András neve is ismerős a kaposváriaknak, szerintem őt is az egész országban ismerik, zászló és címer készítő mester, többek közt a Hunyadi sorozatnak készítette a zászlait, de több hollywoodi szuperprodukcióban közreműködött, illetve ő még fotózással és filmkészítéssel is foglalkozik, nem is akármilyen szinten. A harmadik vendégünk szintén kaposvári származású, idejárt iskolába, most már nem kaposvári, az ő neve is most már nem csak az országban, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy majdhogy nem az egész világban népszerű vagy ismert lett, nagyon egyedi, amit csinál, antik arany zsebórákból karórákat varázsol, Tamás Lórántnak hívják.
2: Hogy kerültetek kapcsolatba, egy hárman vagy négyen művészek?
3: Ha arra gondolsz, hogy a Balázsal és a Gyurival, nekünk a közös ismerettségünk az a színpad, mert hát mindegyikünk életében a társművészetek azok folyamatosan jelen voltak, jelen vannak. Ugye Balázsnál rockszínház, Gyurinál is rockszínház, Gyurinál nálam Somogy tánc együttes, és innét jött a mi kis ismertségünk és közös kalandunk. A meghívott vendégeink pedig, ők hárman, akiket az előbb említettem, tulajdonképpen egy ötletelés, egy hosszú ötletelés során jött, hogy ők hárman legyenek, leültünk, beszélgettünk, és szerettük volna, hogy azért legyen kaposvári kötődésük, és hogy olyan emberek legyenek, akik az életútjukkal, az életművükkel példaértékűek lehetnek esetleg a fiatalok számára.
2: Ez az első pódiumbeszélgetés, mit lehet tudni a másodikról?
3: Az is nagyon izgalmas lesz. Szombaton, szeptember 5-én, szintén este 19 órakor a Dorottya ház dísztermében kerül rá sor. Azt a mottót vagy címet kapta tőlünk, hogy ki mondja meg, mi a művészet. Ide pedig olyan embereket hívtunk, akik különböző művészeti ágakban tevékenykednek. Sarkadi Kis János színművész, gondolom őt sem kell bemutatni, Túri Endrét sem, a kaposváriaknak, aki koreográfus és a Somogy tánc együttes művészeti vezetője. A harmadik ember pedig meglepetés, így is szerepel a plakátunkon, annyit árulok el róla, hogy harmadik művészeti ágban tevékenykedik, tehát nem koreográfus, nem színész, de nagyon izgalmas egyéniség, és őt is ismerik nem csak Magyarországon, külföldön is.
2: No, ez izgalmasan hangzik, akkor a meglepetésről nem kérdezgetlek, de kicsit még beszélgessünk a kiállításról. Ugye ez a címe, hogy másképp. Mit jelent ez?
3: Igen, sokat törtük a fejünket, hogy hogy foglaljuk össze azt, amit mi csinálunk, hiszen annyira különböző egyéniségek vagyunk, és annyira különböző módon mondjuk, de ugyanazt, mert hogy minden művész meggyőződésünk, hogy ugyanazt mondja, ugyanonnét, ugyanabból a forrásból táplálkozik, csak másképp mondja el. Így született meg a cím.
2: Milyen alkotások lesznek láthatók ezek a kiállításon?
3: Igyekeztünk mindnyájan olyan alkotásokat összeválogatni, amelyeket még nem látotta a közönség. A tavalyi Ripple Fesztiválon nem voltunk jelen, tehát tulajdonképpen nekünk most több mint egy évünk volt arra, hogy új dolgokat alkotunk. kiállításunk. A Balázssal úgy számolgattuk, hogy olyan 20-25 festményt fogunk fejenként hozni. A Gyuri is körülbelül ilyen létszámú szobrokkal készül.
2: Dolgoztok együtt évközben is, vagy csak évente egy alkalomra koncentrálódik a közös munka?
3: Mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot egymással, és nem csak a fesztiválon volt nekünk közös kiállításunk, tehát másutt is voltak megjelenéseink, illetve hát a művész ugye nagyon kreatív ember, tehát mi állandóan ötletelünk, van most is a tarsójunkban egy csomó mindenféle, úgyhogy a találkozások azok rendszeresek.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Riprónai többszörösen beírta nevét a kaposvári történelemkönyvbe. Ez most következő helytörténeti rovatunkból is kiderül.
2: Hetekkel ezelőtt megérkeztünk a Róma villához, és beszéltünk Riprónai József otthonáról, az állatokról, a környezetről, hogy került az ő tulajdonába ez az ingatlan. De beszéljünk még Riprónai Józseffel kapcsolatosan, az ő környezetéről, családjáról, származásáról, azokról az emberekről, akik őt körülvették, akik megjelennek a festményein. Szerintem Májáné Bocska Ágnessel sokat fogunk elidőzni ezen a témán is.
3: Nagyon bízom benne.
2: Na hát szerintem érdemes ott kezdeni ezt a beszélgetést most, hogy honnan is érkezik Riprónai József, gondolok itt a családjára. Mit lehet tudni az ő szüleiről, az ő családjáról?
3: No, hát akkor kezdjük ott, hogy Riprónai József édesapja, pedagógus és iskolaigazgató itt a városban, tehát egy tiszteletre méltó személyiségről van szó. Tulajdonképpen egy toponári bognárnak a fiaként született, sváb származású, Pécset tanult, amikor megismerkedett Nezevics Anna Paulinával. Mindketten a pedagógus pályát választották, a tanítóképzőt is együtt végezték, és összeházasodtak.
2: És hogyan folytatódott az ők közös életük? Hölgyről lehet tudni, hogy ő hová valósi volt?
3: Vagy igen, honnan? Igen, ő horvát származású alapvetően. Azt gondoltam, hogy arra kérdezel rá, hogy ha összeházasodtak, akkor nyilván gyermekeik születtek.
2: Ja.
3: No, de hát akkor mondom neked, hogy 7 gyermekük született, de 4 fiú maradt életben, és a legidősebb fiút nyilván az akkori szokásoknak megfelelően az édesapja után Józsefnek keresztelték.
2: Akkor így már tudjuk, hogy József volt a József édesapja
3: így
2: is.
3: Van, így van. De visszatérve a kérésedre, hogy hol kezdte a pályafutását, ez is nagyon érdekes volt, mert nem Kaposváron kezdett el oktatni, hanem Szolnokon kezdett el oktatni, ott kezdte el az ifjúságot tanítani, de hamarosan Kaposváron lett a Római Katolikus Iskolának az osztálytanítója. Aztán az iskola községi iskolává alakult, és ekkor a kollégái választották meg igazgató tanítóvá.
2: Rémlik valami ilyesmi így a Riprónai József édesapjával kapcsolatosan, hogy valami cigli iskola volt az ő történetében. Ez pontosan micsoda, mert ezt sosem értettem.
3: Igen, az 1800-as évek vége fele vagyunk, amikor újonnan szerveződik a főutcai iskola, ez volt a cigli. A riprónai papa tulajdonképpen tovább lépésképpen saját kérésére kérte, hogy ide helyezzék át ebbe az iskolába. Tehát átkerül a cigli iskolába, és 43 éven át tanít a cigliben, innen megy nyugdíjba, majd 1901-ben. Tehát egy életet eltöltött itt a cigliben. Amikor pedig nyugdíjba ment, ez nagyon érdekes, hogy az uralkodó arany érdemkereszttel tüntette ki a század végén.
2: De egyébként itt riprónaizunk, de ha jól tudom, ő csak Sibán Ripple-nek született, ugye?
3: Így van, így van. Az édesapja volt az, aki a rónai nevet, azt pontosan meg is mondom, hogy 1889 májusában vette föl. Nyilván a Riprónainak a két testvére, az öccse az követte. Egy hónapra rá a Párizsban élő művészfiú, ő is apja után 28 évesen felvette a rónai nevet.
2: Tehát itt egy sváb névről volt szó, és
3: így
2: akkor
3: van,
2: ezt próbálták
3: ezt
2: magyarosítani.
3: Úgyhogy a mi festőművész riprónaink, ő 28 éves volt, amikor úgy döntött, hogy a családi hagyományokat követve édesapja után és a család után ő is a Ripliből Riprónai Józseffel lép elő.
2: Akkor lehet azt mondani, hogy lényegében ez a művészi hajlam, ez a tájékozottság egy picit talán onnan is ered, hogy ő egy értelmiségi családba született, hiszen pedagógusok voltak a szülei.
3: Ezt mindenképpen fontos elmondani, hogy minőségi alapműveltséget hozott otthonról.
2: Pedagógusok voltak ugye a Riprónai József szülei. Az a vonal, hogy ő a pedagógus szülőktől származó művészember, valahol úgy az életében ezt ki tudja-e bontakoztatni, vagy megjelenik-e, mert ugye ő nem oktatott, tudomásom szerint, tehát nem volt rajztanár, vagy ilyesmi.
3: Tehát arra vagy kíváncsi, hogy a pedagógia valahol végigvodul-e az
2: igen,
3: életében, vagy
2: van.
3: Hogy nevelte
2: pontosan,
3: mondjuk a gyerekeit?
2: Pontosan, hát igen, mert ugye örökbefogadott gyerekei lettek, de hogy ez visszaköszön-e valahol.
3: Azt tudjuk Anella visszaemlékezéseiből, ugye Anella volt az a kislány, a francia kislány, Lazarin unokahuga, akit örökbe fogadtak, aztán majd a Martin fiúk kerülnek hozzá még, de erre majd külön ki fogunk térni erre a történetre. Tehát valóban három gyermek tartózkodott a villában, mondjuk így. Tehát a gyereknevelés az ilyen értelemben jelen volt Ripronai életében, és Anél azt írta, hogy a gyereknevelésben rendkívül határozott volt, tehát feltehetőleg ezt azért a pedagógus végzettségű szüleitől örökölte, azért Ripronai papa elvárta a négy fiútól, hogy jól tanuljanak és jól viselkedjenek. Tehát ezt otthonról hozta. De van egy nagyon érdekes dolog, mert éppen 20 éves a mi festő Ripronaink, amikor Zicsi Ödön grófnak a fiainak elvállalta a nevelését. És képzeld el, hogy úgy fegyelmezte a gyerekeket, tehát ez volt az eszköze, mondjuk úgy a fegyelmezésének, hogy modellként leültette az izgő mozgó gyerekeket, és muszáj volt nekik ott nyugodtan üldögélni egy ideig.
2: És ő kénytelen volt ilyenkor lefesteni is minden alkalommal őket?
3: Hát lefestette őket, igen, mert van ilyen festménye. Egyébként a saját örökbefogadott gyerekeinél is a festészetet használta, mondjuk így, hogy fegyelmezésnek, ezt idézőjelbe mondom. Egyrészt azért, mert tanította őket rajzolni, festeni, tehát foglalkozott a művészettel gyerekszinten, aztán ezek a gyerekek szintén modellkedtek, tehát megjelennek a festményein, és az egy utolsó dolog, hogy befogta őket a műterem rendbetételénél, rendet kellett tenni maguk után, ki kellett mosni az ecseteket, el kellett pakolni az eszközöket, tehát ilyen értelemben igen, fegyelmezte a gyerekeket.
2: De érdekes az, hogy a szüleitől látott mintákat milyen szépen ötvözte így a pedagógiában a saját művészetével meg ahhoz, tehát azzal, amihez valójában ő értett. Egyébként visszatérve az édesapjára, tehát ugye nyilván így a mai kor szellemében már Ripronai József mint festőművész él, de azért érdemes az édesapjáról még szót ejteni, mert ahogy mondtad, hogy kitüntették meg, hogy mennyire példás életet élt, meg milyen szakmai pályája volt, ő azért, ha jól értem, a városban egy ilyen köztiszteletben álló, mondhatni mindenki által ismert személy volt, nem?
3: Így van, egy nagy szakálló, hogyha az ember fel tudja idézni, hogy nézett ki, tehát a nagy szakállával, tiszteletet parancsoló megjelenésével. Nagyon nagyra tartották itt a városban, becsülték őt. Tagja volt például a képviselőtestületnek, és tagja volt mindamellett még a Vármegyei Törvényhatósági Bizottságnak is. És amikor meghalt, akkor egyrészt a városházán kitették a fekete lobogót, ez is nagyon sokat mondó, másrészt pedig azt írta a Somogyi Hírlap a halálakor, hogy a saját gyermekein kívül nagyon sok kiváló embert nevelt a városban.
2: Folytatjuk akkor legközelebb is Ripronai Józseffel és az ő környezetével. Köszönöm, Ági.
3: Köszönöm.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Napjainkban már szinte elképzelhetetlen az élet autó és persze jogosítvány nélkül. A fiataloknak már egészen korán lehetőségük van vezetői engedélyt szerezniük, viszont hogy ez mennyire könnyű vagy nehéz, arról Bátori Gyöngyvér kérdezte a Zselic Autós Iskola ügyvezetőjét, Balogné Gál Margitot.
2: Milyen lehetőségek várják azokat, akik most szeretnék megszerezni a B-kategóriás jogosítványt? Hogy néz ki egyáltalán ez a folyamat, és mi változott az elmúlt években?
3: Most jelenleg a tanuló jelentkezik az autós iskolánál, és eldönti, hogy most tantermi csoportos foglalkozást szeretne, vagy internetes élőringes képzést. Tehát internetes élőringes képzés az azt jelenti, hogy az iskolában szerződés közt, és mi megrendeljük neki az edukáción keresztül a tananyagot, és ő abban a pillanatban 5-10 percen belül már otthon, ha akarja, elkezdheti a kressz felkészülést. 3 hónapja van rá, hogy ezt a tanfolyamot megcsinálja, utána jelentkezhet majd rajtunk keresztül elméleti vizsgára. Ha ez megvan neki, a kressz elméleti vizsgája, akkor kezdhet el vezetni. Tehát 16 és fél éves korban jelentkezhet az elméleti képzésre, és 17. évét, ha betöltötte, akkor vizsgázhat le forgalomból. Tehát akkor szerezhet jogosítványt. Ennek még a feltétele, hogy megkapja a jogosítványt, egészségügyi vizsgát is kell, hogy tegyen. És ha ez megvan, bemegy a kormányablakba, elkészítik neki a jogosítványát, megkapja ezt az igazoló lapot róla, hogy ő neki van vezetői engedélye, de még nem kapta készet, onnantól azzal a papírral már közlekedhet. Mert a 3 hónapon belül nem végzi a tanfolyamot, nem adunk le jelentkezési lapot, akkor nem folytathatja, előre kell neki kezdeni. Hogyha elkezdte a tanfolyamot, onnantól számítottan 9 hónapon belül nem tesz kressz vizsgát, akkor nincs baj még, ha meg is bukott, hanem 11 éven belül kell neki sikeres kressz vizsgát tennie, és ha ezt nem tette meg, akkor újra kell kezdeni a tanfolyamot. Tehát nincs az, hogy ismétlek, meg addig megyek, ameddig akarok, hanem ennek határt szabtak, hogy 1 éven belül a tanfolyamtól meg kell lenni a sikeres kressz vizsgának.
2: Nyilván a fiatalok úgy vannak vele, hogy minél hamarabb szeretnék kézbe venni a jogosítványukat, és aztán beülni a volán mögé. Ha minden ideális, úgymond flottul megy az egész képzés és a vizsgák is, akkor mennyi ideig tart megszerezni a jogsit?
3: Most az attól függ, a csoportos választ, az egy hónap egy csoportos tanfolyam, ott akár 3 hónap. Most, ha élőringes és nagyon ügyes, szintén lehet 3 hónap, de hogyha elhúzza, akkor fél év, 1 éve is kihúzódhat, van akinek másfél év, mire megszerzi, mert vagy az anyagi dolgai, vagy nem fejezte be rendesen.
2: Mi a tapasztalata most jogsit szerzőknek? Nehéz dolguk van akkor, amikor aztán már élesben kikerülnek a forgalomba? Mennyit változott a kressz és a közlekedési morál?
3: A most jogosítvány szerzőknek végül is nagyon nehéz dolguk van, mert a közlekedés az sokkal bonyolultabb lett, több lett a jármű az utakon, tehát nem mindegy az, hogy milyen stílusban, milyen sebességek közlekedett, sajnos elég sok a baleset, pontosan ezért, mert hogy nem veszik figyelembe az, hogy több jármű van, nagyobb teljesítményű járművek, ezek azért kemény dolgok. Na most a hatóság próbálja a rendőrség is ezt féken tartani, mégpedig olyan szigorúbb intézkedésekkel, mint például azzal, hogy a büntetési szabályokat szigorítja. Ha valaki olyan közlekedési bűncselekményt követel, például halálos balesetet okoz, akár 3 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélheti. Hát nagyon rossz stílusba vezetünk, az oktatók azt mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legszabályosabban és legkörültekintőbben közlekedjünk. Tehát arra nevelik a tanoncokat, hogy körültekintőek legyenek, és előrelátóak, tehát biztonságra törekedjenek. Ez az oktatók nagyon kihegyezettek erre. Tehát nincs az, hogy most azt csinál a tanuló, amit akar, hanem igen, amit otthon anyuk apukától megtanult, esetleg már vezetett, hát bizony azokat le kell szoktatni róla.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy milyen mintát, kinek a mintáját követjük akkor, amikor autót tanulunk vezetni.
3: A szülői mintát követik, belenyúlnak a kormányba, nyomják a gázt meg a féket, tehát nem az, hogy most előrelátok, előre gondolkodok, közlekedési előrelátásom legyen. Tehát az oktatók erre hívják fel a tanulók figyelmét keményen, hogy láss előre, figyeld az előtt körülötted lévőnek a mozgását, hogy mit fog tenni, és próbáld követni.
2: Bízunk benne, hogy minél több esetben sikerrel járnak az oktatók. Azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy ez mindannyiunk érdeke, hiszen mindannyian részt veszünk a közlekedésben. Balogné Gál Margitnak köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: lennék.
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Berze Márton kommunikációs szakértővel apránként a vége felé kanyarodik interjúsorozatunk, amelyet Kesztei Tibor készített.

0: Következzék az utolsó előtti rész, amely a hatékony kommunikáció előnyeit és eszközeit taglalja.
1: Vezetőként ott kezdődik az igazi móka, hogy nem pusztán te a közvetlen beosztottjaiddal tartod például ezeket a 30 perces, heti 30 perces megbeszéléseket, hanem ők is tartják a nekik közvetlenül dolgozó emberekkel. Felmerült egy tréningen, hogy korábban a nagy ilyen bürokratikus szervezetekben az internet előtti időkben hogyan mentek át információk és döntések. Ugye ma már akkora természetességgel használunk e-mailt, Slack-et, nem tudom, bármit, projektmenedzsment szoftvereket arra, hogy úgymond transzparenssé és gyorsabbá tegyük a kommunikációt, zárójel, miért érzem azt, hogy valójában ezek azok, amik még átláthatatlanabbá teszik az életünket, vagy még nehezebbé teszik a kommunikációt, zárójelbe zárva, tehát hogy mégis hogy lehetett az, hogy múltban mondjuk egy IBM, vagy még korábban mondjuk egy Ford, hogyan tudott működni, vagy egy egyszerű, nem tudom, mondjuk négy üzletből álló helyi bolthálózat, nem tudom, valahol az Alföldön, hogy tudtak ott valahogy mégis egy irányba húzni, mégis közös nevezőn lenni. Hát így, hogy a hierarchia arra is jó, például, hogy ezt a fajta információ átadást és kommunikációt mederbe tereli. Tehát én vezetőként átadom a nekem dolgozó embereknek az információt, ők átadják a nekik dolgozó embereknek az információt, és így tovább. Ebbe sincsen semmi új. Tehát nagyjából az egyiptomiak óta így működnek az emberi társadalmak, úgyhogy nem kell feltalálni a meleg vizet meg a kereket, ezek már fel vannak találva, csak mondjuk el kéne kezdeni őket használni. Tehát ez is például egy növekedési fájdalommal kapcsolatos nehézség, hogy hirtelen megnő a komplexitás föláll a kapcsolatok számába, és hát ugye a növekedés az néhány ponton nem folytonos lesz, hanem drámai és lépcsőzetes. Tehát hirtelen nagyon durván meg tudnak ugrani a szervezeti konfliktusok meg problémák. Ugye erre vannak különböző szabályok, azt hiszem a Hiroshima Kitaninak van ez a 3-10-es szabálya, hogy a szervezetben valami minőségileg változik meg 3-10, 30-100, 300, 1000, 3000 meg 10000 főnél, és hogy ezek ilyen, szóval ezek ilyen drámai különbségeket hozhatnak, tehát egy 100 fős cég is nagyon-nagyon más növekedési fájdalmaktól szemben, mint nem egy 300 fős, pedig papíron ők ugyanaz a mondjuk így cégkategória, vagy tehát a KSH szerint ők ugyanabban vannak, de hát valójában nem ugyanabban vannak. Úgyhogy igen, ez nem egy egyszerű dolog. Különösen akkor, hogyha idehozzuk, és bocsánat, mindjárt befejezem, Dunbarnak a törvényét, aki ugye azt mondja, hogy brit antropológus volt, ma csupa ilyen társadalomtudományi példát hozok nála, de ez a hátteremből is következik. A bölcsész és politológus hátteremből jön ez valószínűleg. Szóval Robert Dunbar mondta, hogy egy brit antropológus, ő azt állapította meg így a kutatásai során, hogy az emberi kapcsolatainknak van egy határpontja, és az állítása szerint ez a határpont a 148 fő. Most meg ne kérdezz, hogy ez hogy jutott erre a következtetésre, de ő azt mondja, hogy ezen a ponton túl a csoport tagjai elveszítik egyszerűen a képességüket arra, hogy eredményes és hatékony társas kapcsolatokat tartsanak fent. Tehát ez a 150 fő, ez az a határ, amit belátunk emberi ésszel, és azt tudjuk mondani, hogy igen, ezek az emberek, ezek egy közösséget alkotnak. És ugye ez, ráadásul ez a 150 fő sem egyenlő eloszlással van. Tehát ugye ebből lesz öt, akivel jobban vagyok, meg nagyon közeli van, 15, akivel nagyon jó szakmai viszonyban vagyok, ugye ebben már beleértem az előző ötöt, tehát akiket még emberileg is bírok, van 50, akivel még úgy van viszonylag jó a kapcsolat, oda köszönünk egymásnak a céges kantinba, vagy nem tudom, hogy micsoda, és a 150 az meg mondjuk így az egészet nézve, az meg a teljes ismerettségi köröm az adott szervezeten belül. Na de mi van akkor, hogyha 650-en dolgoznak, vagy 1500-an dolgoznak ennél a cégnél, akkor vajon hány közösséget vezet a tulajdonképpen vezetőként, és te egyébként benne vagy ezeknek az embereknek a körében. De szerintem ezek az igazán izgalmas kérdések. Úgyhogy igen, érdemes egy kicsit antropológiát is olvasni, ezt szeretnénk megérteni. Még egy dolog a múltból, ami hasznos lehet a jövő megnyerése szempontjából.
2: Marci, hetekig tudnám hallgatni a jó tanácsaidat, de ugye te magad is coach vagy. Ha például valaki személy szerint hozzád fordul, akkor miben tud segíteni egy ilyen vállalkozásnak?
1: Hát egyrészt az, hogy lapozzák fel a klasszikusokat, ez szerintem nagyon fontos. Mondjuk időszámításunk előtti 4. századból Arisztotelészt, aki a phronesisről, a gyakorlati bölcsességről írta azt egy helyen, hogy a gyakorlati bölcsesség az, ami megmutatja, hogy mit kell tenni, szerintem is. Tehát a vezetés, akár a vállalatvezetés, vagy a szervezeti problémák kezelése, vállalkozásfejlesztés alapvetően egy JPE dolog, tehát józan paraszti ész mentén jól működtethető cucc. Én azt mondom, és azt tanácsolom elsősorban, hogy hallgassanak a KKV cégvezetők a józan eszükre. mindezt megfelelő mértéktartással. Tehát, hogy szerintem távol tartani magunkat tudatosan attól, hogy kapkodjunk és hirtelen hozzunk buta döntéseket. Ugye erről is van egy ilyen mondás, hogy nagyon lassan születik meg egy jó döntés, és utána ez nagyon gyorsan vált végrehajtásba. Ez szerintem alapvetően még KKV környezetben is igaz kell, hogy legyen. Szerintem túl könnyen döntünk, és túl gyengék vagyunk a kivitelezésben, pont fordítva kéne. Tehát pont a döntést kéne jobban megfontolnunk, és a kivitelezésben kéne sebességet növelnünk. Ez a következő ilyen ökölszabály. A másik jó tanácsom az az, hogy szerintem válasszanak fókuszterületet. Tehát egyszerre nem lehet mindent megszerelni, és ugye egy mozgó autón kéne kereket cserélni, meg gyújtást, meg nem tudom, karburátort, meg kipufogócsövet, meg még néha motort is, stb. És én nagyon sokszor látom ezt, hogy egy olyan hamis elvárást támasztanak, vagy egy teljesíthetetlen elvárást támasztanak magukkal szemben KKV cégvezetők, hogy oké, akkor én most idén AI-ozni fogok, de azért mellette még szeretném a vezetői működésemet is átalakítani, meg akkor legyen már egy rebrandingünk is, meg még vezessünk be két CRM-et, meg még nem is tudom, micsodát. És akkor így hirtelen azon gondolkozom, amiről a Peter Drucker beszélt, hogy egy jó vezetőnek maximum egy prioritása van, az igazán kiemelkedő szupernek lehet, hogy van kettő. És akkor ehhez képest meglátom a KKV cégvezető barátainknak, ügyfeleinknek, ismerőseinknek az éves tervét, ja, vagy 36, igen. És akkor így az valójában ugye egyetlen prioritás sem. Jack Welch mondta a G-nek, a legendás felsővezetője, hogy a jó üzleti stratégia lényege az, hogy kiválasztasz egy célt, és pokoli keménységgel dolgozol annak a végrehajtása. Ennyi. És ezt lehetőség szerint minél fókuszáltabban tegyük, annál nagyobb eredményt fogunk elérni.
2: Marci, köszönöm a mai infókat is, és akkor van még egy utolsó, egy záró epizódunk. Ez pénteken lesz majd hallható a mutatóban.
0: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken este lesz majd, és ez így folytatódik tovább egész szeptemberben. Bízunk benne, hogy őszi adásaink is a kedvükre lesznek majd. Természetesen továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az infokukac@radiomost.hu e-mail címünkre. Búcsúzom, Györfi Bettát hallották, további jó rádiózást kívánok!
3: Ez volt a mutató. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most!

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Több mint 10 000 diák számára kezdődött meg a tanév Kaposváron. Hétfőn, egy nappal a tanév kezdet előtt a Kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2027-es tanévet. Gelencsér Zsolt, a házigazda intézmény igazgatója, az újonnan érkezőket köszöntve úgy fogalmazott, az iskola nem csupán egy épület, az iskola egy közösség, ahol barátokra találhatnak az elsősök. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az oktatásban nem az újat vagy a régit kell választanunk, hanem a jót kell választanunk. A Kinizsiben idén 23 elsős kezdte meg tanulmányait. Több mint 600 elsős kapott tolltartót a várostól. Idén is ajándék tolltartót kaptak a kaposvári elsősök a tanév első napján. A város összesen 612 elsőosztályos diáknak adott teljesen felszerelt tolltartót, benne többek között ceruzákkal, vonalzókkal és ratírral. A kezdeményezés már 24 éves hagyomány Kaposváron. Szita Károly polgármester kedden a Kodály Zoltán központi általános iskola 3 első osztályát kereste fel, ahol személyesen adta át az ajándékokat. A tolltartókat idén is egy kaposvári vállalkozástól vásárolta a város. Rendőrök és polgárőrök figyelnek a zebránál. Somogyban a tanév kezdetén 21 iskola környékén segítik rendőrök és polgárőrök a biztonságos közlekedést. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint elsősorban a tanítás kezdetekor és végeztével a gyermekek által gyakran használt gyalogátkelőhelyeken lesznek jelen. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és óvodák közelében lassítsanak és számítsanak a nyári szünethez képest jóval nagyobb gyalogos és járműforgalomra. A gyerekeket pedig arra figyelmeztetik, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg arról, hogy a közeledő jármű vezetője észrevette őket. Lánerről vissza a Boconádira. Ismét 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred néven működik Kaposvár katonai alakulata szeptember 1-től. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Boconádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Lánner György második ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. Segítenek a felzárkózásban. Újabb 300 millió forintos fejlesztési program indul Kaposszentjakabon. A teljes egészében Európai Uniós forrásból megvalósuló program célja a város részben élők felzárkóztatása és a helyi közösség erősítése. A Csillag utcai jelenlétházban többek között családsegítéssel, életvezetési tanácsadással, valamint a gyermekeknek tanulást segítő logopédiai és mozgásfejlesztő foglalkozásokkal készülnek. Az álláskeresők elhelyezkedését külön programokkal segítik, emellett egészségügyi és függőség megelőző foglalkozásokat is szerveznek. Indul a kukamosás. Újraindul a szemetesek mosása és fertőtlenítése. A szeptember 7-ével kezdődő héten kerül sor a hulladékgyűjtő edények tisztítására, adta hírül a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Non-Profit Kft. A társaság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint a kukák fertőtlenítő mosását szeptember 2-ig lehet igényelni. A szolgáltatást a hulladékgyűjtő edények belső tisztítására és fertőtlenítésére indított el a KHG. A célja pedig, hogy higiénikusabbá váljanak a háztartásokban használt tartályok, mivel azokban könnyen elszaporodhatnak a kórokozók és kellemetlen szagok alakulhatnak ki. Az igényléssel kapcsolatos további tudnivalókat a KHG honlapján lehet megtalálni. Engedély nélkül átalakított autók miatt büntettek a rendőrök. Múlt héten a rendőrök Kaposváron driftelő és egykerekező sofőrökre vadáztak. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autó tulajdonosától pedig elvették a kocsi forgalmi engedélyét. Megújul a Városliget. Több mint 1 milliárd forintból újul meg a Városliget és a Malomtó környéke Kaposváron. A teljes egészében Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés során megújítják a zöld területeket és sétányokat, valamint új fákat és növényeket telepítenek. A Városligetben egy új, 3 és 12 év közötti gyerekeknek szánt játszóteret is kialakítanak, emellett parkolóhelyek, kerékpártárolók és új közvilágítás is létesül. A Malomtó vízminőségének javítására pedig egy új vízfrissítő rendszert építenek ki. A beruházás során összesen több mint 5000 négyzetméternyi terület újul meg. Karbantartás a virágfürdőben. A virágfürdő 25 méteres medencéje 10 napra bezárt. A medencét szeptember 1-e és 10-e között az éves vízcsere és az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt nem használhatják a vendégek. A tervek szerint szeptember 11-én pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek addig a kinti 50 méteres medencében és a Csík Ferenc versenyúszodában biztosítanak pályát. Sohasem volt jogsia. A Körös-hegyi Völgyhídon tolta a lerobbant autóját egy férfi, így bukott le, hogy nincs jogosítványa. A 26 éves siófoki férfi kocsia hétfő délután hibásodott meg az M7-es autópályán, ezért társával együtt a rendkívül forgalmas Völgyhídon kezdték tolni a járművet. A veszélyes mutatványhoz rendőröket hívtak, akik az intézkedés során kiderítették, hogy a férfi jogosítvány nélkül vezette az autót, sőt, soha nem is volt vezetői engedélye. A férfi ellen eljárás indult. A Szeged ellen kezdi a bajnokságot a KKK. A Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub hazai pályán kezdi meg az új bajnoki szezont. A KKK szeptember 26-án 18 órától a Szegedet fogadja a Kaposvár arénában. A kosarasokra ezután sűrű program vár. 3 nappal később a Szolnok, október 2-án pedig a Kecskemét otthonában lépnek pályára. Az alapszakasz során összesen 13 hazai meccse lesz a KKK-nak.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este általában derült lesz az ég és 20-22 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként komoly felhős idő várható, 28 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A leggögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Do you miss me? Jessica Simpson, sing the chorus.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a rádió.

Pillanat a tiéd. Rádió most. Jazzy Fizzle. Jagged Edge. Biggie Smalls. Ladies and gentlemen.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Szeptember 1-től ismét 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezred néven működik a kaposvári katonai alakulat. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Bocsonádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Láner György második ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. 10 napra bezárt a virágfürdő 25 méteres medencéje. A medencét szeptember 1-e és 10-e között az éves vízcsere és az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt nem használhatják a vendégek. A tervek szerint szeptember 11-én pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek addig a kinti 50 méteres medencében és a Csík-Ferenc versenyúszodában biztosítanak pályát. Átírja az idei költségvetést a kormány, miután a vártnál jóval nagyobb lett az államháztartás hiánya. Az eredeti büdzsé még 4200 milliárd forint körüli hiánnyal számolt, ezt most több mint 7100 milliárd forintra emelnék. A változtatásra azért van szükség, mert a gazdaság is jóval lassabban növekszik a vártnál. A korábban tervezett 4,1% helyett idén már csak 2%-os bővüléssel számol a kormány. A módosításban már az új intézkedéseket, köztük az iskolakezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfájának csökkentését is beépítették. Bűnösnek mondták ki Tupac Shakur meggyilkolásának ügyében az egyetlen vádlottat. A Las Vegas-i esküdtszék szerint a 63 éves Dwayne Kifidi Davis szervezte meg az 1996-os támadást, és ő szerezte hozzá a fegyvert, bár nem ő lőtte le a rapper. Tupacot egy Las Vegas-i utcán támadták meg. 4 lövés érte, sérüléseibe pedig 6 nappal később 25 évesen halt bele. Az ügyben csak 27 évvel később, 2023-ban történt az első letartóztatás. Davis büntetését október 13-án hirdetik ki, akár életfogytiglani börtönt is kaphat.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég és 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható, 28 fokos csúcshőmérséklettel. A hétvégéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották hétfőn Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2027-es tanévet. Gelencsér Zsolt, a házigazda intézmény igazgatója, az újonnan érkezőket köszöntve úgy fogalmazott, az iskola nem csupán egy épület, az iskola egy közösség, ahol barátokra találhatnak az elsősök. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az oktatásban nem az újat vagy a régit kell választanunk, a jót kell választanunk. A Kinizsiben idén 23 elsős kezdte meg tanulmányait. A lerobbant autóját tolta a Kőrös-hegyi Völgyhídon egy férfi, így bukott le, hogy nincs jogosítványa. A 27 éves siófoki férfi kocsia hétfő délután hibásodott meg az M7-es autópályán, ezért társával együtt a rendkívül forgalmas Völgyhídon kezdték el tolni a járművet. A veszélyes mutatványhoz rendőröket hívtak, akik az intézkedés során kiderítették, hogy a férfi jogosítvány nélkül vezette az autót, sőt, soha nem is volt vezetői engedélye. A férfi ellen eljárás indult. Megszűnhet a készpénzes palack visszaváltása magyarországi repontokon. A MOHU tervei szerint a visszaváltó automaták által kiadott utalványokat a jövőben már nem lehetnek készpénzre váltani a boltok pénztárainál, azokat csak vásárlásra lehetne felhasználni. Aki továbbra is pénzben szeretné megkapni a palackonként járó 50 forintot, annak repont alkalmazáson keresztül bankszámlára utalva lenne erre lehetősége. Több mint 1200 milliárd forintnyi vagyon került vissza a közvetlen állami ellenőrzés alá. Augusztus végével ugyanis megszűnt 16 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amely korábban jelentős állami vagyont kapott kezelésbe, de felsőoktatási feladatot nem látott el. A visszakerülő vagyon nagy részét vállalati részesedések teszik ki, de pénzeszközök, értékpapírok és ingatlanok is az államhoz kerülnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható, 28 fokos csúcshőmérséklettel. A hétvégéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

képes. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is ajándéktól tartót kaptak a kaposvári elsősök a tanév első napján. A város összesen 612 első osztályos diáknak adott teljesen felszerelt toltartót, benne többek között ceruzákkal, vonalzóval és radírral. A kezdeményezés már 24 éves hagyomány Kaposváron. Szita Károly polgármester kedden a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 3 első osztályát kereste fel, ahol személyesen adta át az ajándékokat. A toltartókat idén is egy kaposvári vállalkozástól vásárolta a város. 21 iskola környékén segítik a rendőrök és polgárőrök a biztonságos közlekedést a tanév kezdetén Somogyban. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint elsősorban a tanítás kezdetekor és végeztével a gyermekek által gyakran használt gyalogátkelő helyeken lesznek jelen. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és óvodák közelében lassítsanak, és számítsanak a nyári szünethez képest jóval nagyobb gyalogos és jármű forgalomra. A gyerekeket pedig arra figyelmeztetik, hogy átkelés előtt mindig győződjenek meg róla, hogy a közeledő jármű vezetője észrevette őket. Átírja az idei költségvetést a kormány, miután a vártnál jóval nagyobb lett az államháztartás hiánya. Az eredeti büdzsé még 4200 milliárd forint körüli hiánnyal számolt, ezt most több mint 7100 milliárd forintra emelnék. A változtatásra azért van szükség, mert a gazdaság is jóval lassabban növekszik a vártnál. A korábban tervezett 4,1% helyett idén már csak 2%-os bővüléssel számol a kormány. A módosításban már az új intézkedéseket, köztük az iskola kezdési támogatást, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfájának csökkentését is beépítették.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég és 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható, 28 fokos csúcshőmérséklettel. A hétvégéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Driftelő és egykerekező sofőrökre vadásztak a rendőrök Kaposváron. Az ellenőrzést azért indították, mert az utóbbi időben egyre több panasz érkezett az éjszaka száguldozó, hangoskodó és az utcákon mutatványozó autósokra. A rendőrök augusztus utolsó hetében civil autókkal, motorokkal és drónokkal is figyelték a forgalmat. Az akció során 36 szabálytalankodóval szemben intézkedtek, köztük driftelő autósokkal és egykerekező motorosokkal. 8 engedély nélkül átalakított autótól pedig a forgalmi engedélyt is elvették. Szeptember 1-től ismét 64. Bocsonádi Szabó József logisztikai ezred néven működik a kaposvári katonai alakulat. Az ezred korábban évtizedeken keresztül viselte Bocsonádi Szabó József nevét, a 2023-as honvédségi átszervezéskor azonban Láner György II. Ellátó ezredre nevezték át. A mostani változás annak a folyamatnak a része, amelynek keretében több katonai alakulat is visszakapja a korábbi történelmi nevét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban úgy fogalmazott, ezzel a magyar honvédség hagyományaihoz és az alakulatok történelmi örökségéhez szeretnének visszanyúlni. 7 ember ellen nyomoznak a szerb-magyar gázvezetéknél tavasszal talált robbanóanyagok ügyében. A szerb hatóságok áprilisban Ormoshegy közelében bukkantak robbanóanyagra és gyújtózsinórokra a Magyarország energiaellátásában és fontos vezeték közelében. A nyomozás során egy olyan szervezetcsoport is a hatóságok látókörébe került, amely a gyanú szerint robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be Szerbiában, majd ezek egy részét uniós országokba szállította. A szabadkai ügyészség most 7 embert gyanúsít, a nyomozásba pedig más európai országok hatóságait is bevonják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég és 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható, 28 fokos csúcshőmérséklettel. A hétvégéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Olyan ő, hogy megáll a

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A kinizsi lakótelepi általános iskolában tartották hétfőn Kaposvár központi tanévnyitó ünnepségét. Szeptember 1-én összesen 10.663 kaposvári diák kezdte meg a 2026-2027-es tanévet. Jelencsér Zsolt, a házigazda intézmény igazgatója, az újonnan érkezőket köszöntve úgy fogalmazott, az iskola nem csupán egy épület, az iskola egy közösség, ahol barátokra találhatnak az elsősök. Szita Károly polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy az oktatásban nem az újat vagy a régit kell választanunk, a jót kell választanunk. A Kinizsiben idén 23 elsős kezdte meg tanulmányait. 10 napra bezárt a virágfürdő 25 méteres medencéje. A medencét szeptember 1-e és 10-e között az éves vízcsere és az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt nem használhatják a vendégek. A tervek szerint szeptember 11-én pénteken nyitják meg újra. A vendégeknek addig a kinti 50 méteres medencében és a Csík-Ferenc versenyúszatában biztosítanak pályát. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható idén Magyarországon. A Fruitweb becslése szerint mindössze 130-140 ezer tonna almát születelhetnek, miközben egy jó évben akár 4-500 ezer tonna is teremhet. A termést már a tavaszi fagyok is megtizedelték, az aszály és a nyári hőség pedig tovább rontotta a helyzetet. Étkezési almából ezért nagyjából annyit kellene külföldről behozni, mint amennyi itthon megtermett. Megszűnhet a készpénzes palack visszaváltása magyarországi repontokon. A MOHU tervei szerint a visszaváltó automaták által kiadott utalványokat a jövőben már nem lehetne készpénzre váltani a boltok pénztárainál, azokat csak vásárlásra lehetne felhasználni. Aki továbbra is pénzben szeretné megkapni a palackonként járó 50 forintot, annak repont alkalmazáson keresztül bankszámlára utalva lenne erre lehetősége.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában derült lesz az ég és 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán többnyire napos, időnként gomoly felhős idő várható, 28 fokos csúcshőmérséklettel. A hétvégéig marad a mérsékelten meleg idő, szombaton viszont 33 fokos hőség lehet már.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.